úton vagyok, az estrám szállt, a csillagok védenek, nincs akadály. Fények szűrődnek, ahol fellépek, a blues muzsika festi ma az eget. Yellow zebra bár ott

gitár, taps és dallamok. Megszólal egy akkord lábom tempóban, elkap a zene, aki számít velem van. Liba a bőrön, már forróságot érzek, átjárja a testem, mert szabadon élek. Szállnak a hangok messze a térben, felcsillanó tekintetek ölelnek az éjben.

selfie szakatol nőket vadít. Szellemi zene, akár egy vallás. A bajban vagyok, vigasztalás. Elűzi a rosszat, nyugtatja szívemet. A zene varázsa gyógyítja lelkemet. Átjárja a testem,

A hairflip zakató a nőket vali, szerelemi zene, akár egy vallás, a bajban vagyok, vigasztalás, elűzi a rosszat, nyugtatja szívemet, a zene varázsa, nyugtatja.

Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Néhány izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy, ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt. 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én döntöttem magamról, igen, sem én mondtam magamra, fiókból kihúztak, hogy valamit fessek én is a falakra. Én azt sem tudom, ezt hogyan kell.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
2: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.

0: MMR.
1: A mi rádiónk. Július 28-a van, kedd reggel, köszöntöm a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóit. 4 perccel múlt reggel 17:30 kezdődik a mai vezetett műsorrész. A kollégák nevében kívánok mindenkinek szép jó reggelt. Húcsák Filip a hangtechnikus, Donner Tima a műsorvezető, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, és jön természetesen majd a többi kolléga is. Ébredjenek velünk, és ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásban is.

Janet Jackson felvétele szólt az imént, az időkép szerint pedig rövid haladékot kaptunk a hőség előtt. Már át is vonult felettünk az a hideg front, amely az előttünk álló hőhullám előtt az utolsó esélyt jelentette némi csapadékra és felfrissülésre. Sajnos a várakozásoknak megfelelően az ország nagy részén szárazon haladt át a front, érdemi esőt idevidékünkre, illetve Magyarországon a Dunántúra hozott. A dél-délkelet felé robogó front élén ugyanis egy markány záporos sáv alakult ki, amely a Balaton térségében helyenként 10 mm-nél is több csapadékot hozott. Az Alföldön, a front előterében ugyan néhány zivatar cella kipattant, és maga a front is kitermelt egy-két záport, de ezek sem hoztak számottevő csapadékot a szomjazó földeknek. Helyette a feltámadó szél kapta fel a kiszáradt talaj porát, és többfelé porvihart okozott. Ma a front mögött még valamivel frissebb levegő áramlik térségünkbe, így a csúcshőmérséklet többnyire 27 és 32 fok között alakul, ami még viszonylag elviselhetőnek mondható. Szerdától azonban gyors melegedés veszi kezdetét, hétvégére többfelé megközelítheti a hőmérséklet a 40 fokot, miközben a most még kellemesen hűvös hajnalokat fokozatosan felváltják majd a trópusi éjszakák, úgyhogy érdemes erre készülni, illetve örülni még ennek az egynapos haladéknak. Ennyit ír az időkép. Friss információk bővebben 6 órakor lesznek, majd számítunk figyelmükre, persze addig is, most jön egy kis zene, nem sokára az ünneplőket köszöntjük fel.

jobb egy puszta kőnél, amit észre sem veszel, ha arra jársz. Leszek-e én több az út poránál, amit őszi esővel csupaság.

szeke éj, több az öreg háznál, melyet fűt a boldogság, ha itt a tél. Leszek-e én több egy szép mesélnél, melyre fiam alszik el, leszállt az ég.

8 perccel 6 óra előtt az ünneplőket köszöntjük. Július 28-án a szabolcsok ünneplik névnapjukat. Régi magyar személynév ez, amelynek eredetére a szavában bölcs etimológiát szokás megadni. Más feltevések szerint a coboly vagy nyest jelentésű szláv szóból származik. Bárhogy is van, ma a szabolcsok ünnepelnek, de köszöntetjük Ince nevű ismerőseinket is. Ez egy latin eredetű név, jelentése ártatlan, illetve senkinek se ártó. A szlovénban pedig Mágó névnap szerepel, de mindezek mellett Ada, Adelin, Adelina vagy Alina, aztán Bars, Barsz, Botond, Győző, Ince, Mózes, Nausika és ennek különböző változatai, Szeréna, Szerénke és Viktor névnap is van ma. Július 28-án írja a kalendárium, a névnaposok mellett pedig mindazokat köszöntjük, akik születésnapjukat ünneplik a mai napon. Kedves ünnepeltek, legyen olyan a napjuk, amilyennek szeretnék. Mi zenével folytatjuk tovább, 6 órakor pedig jövünk a friss információkkal.

0: Időjárás. 6 óra pontos idő, jó reggelt mindenkinek, akkor lássuk az időjárást. Változóan felhős az ég az ország felett, a hőmérsékletek a következőképpen alakulnak. Itt vidékünkön 17 fokot mutatnak a hőmérők, Muraszombatban 16 fok van, Maribor 17 fok, Ljubljana környékén 19 fokot mérnek, a tenger melléken meg 20 fok a hőmérséklet. A Kredoricán röviddel ezelőtt borult ég alatt 8 fokot mutatott az automata állomás. Ez a jelenlegi helyzetkép, és hogy mire számíthatunk napközben. Nagyrészt derült időre, egyébként bár változóan felhős lehet helyenként az égbolt, így itt vidékünkön is felhők vannak felettünk, de azért napsütésben is részünk lesz természetesen. Néhol felerősödik majd a keleti szél, a nappali csúcshőmérséklet ma 27 és 33 fok között alakul. Holnap nagyrészt derült idő várható, a délnyugati szél helyenként feltámad, a reggeli minimumok 12-17, a napi maximumok pedig 31 és 35 fok között alakulnak majd. Figyelmeztetés van érvényben, tekintettel arra, hogy nagy a meleg és kevés a csapadék, nagy területen nagy a tűzveszély a természetben, úgyhogy emiatt figyelmeztetést adta ki, főleg egyébként a tengermelléki régióra, de úgy gondolom, hogy nem árt másutt is figyelni erre. Ami Magyarország időjárását illeti, ma még elviselhető lesz a meleg, utána érkezik a forróság. A sok napsütés mellett ma időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de számottevő csapadék nem valószínű. A nyugati északnyugati szél napközben mérsékelt, időnként élénk lesz. Ami a hőmérsékleteket illeti, 17 fokot mérnek jelenleg Lentiben, Zalaegerszegen, Nagykanizsán és Szentgotthárdon, Szombathely környékén 16 fok van, a fővárosból pedig 18 fokot jelentenek, délután 26-28 fokot mutathatnak majd a hőmérők. Aztán holnap, szerdán kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. A Dunától nyugati, északnyugati felén, Sopron környékén erős déli eszél fordulhat majd elő, a hajnal még viszonylag friss lesz, 11-19 fokkal számolhatunk, délután viszont már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön is folytatódik a napos száraz meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, délután 32-37 fok között tetőzik már a hőmérséklet, és pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű, több helyen már trópusi éjszakára készülhetünk, délután pedig 34-39 fokos forróságra van kilátás. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációjuk azonban országosan nem éri el még a tüneteket okozó közepes szintet, a hét második felében viszont az érkező hőhullámmal együtt várhatóan beindul majd a pollenszezonja, úgyhogy erre készüljenek az allergiások. Ma az északnyugatról érkező hűvösebb levegő hatására még előfordulhatnak kellemetlen panaszok a hidegfrontra fokozottan érzékenyeknél. Ezzel párhuzamosan viszont a magasban már kezdetét vette a melegedés, így felerősödhetnek a melegfrontra érzékenyek panaszai is. Nem tűnik kellemetlennek vagy kellemesnek ez a helyzet. A tüneteket illetően fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás, keringési problémák fordulhatnak elő. A szél fokozhatja a panaszokat. A kora reggeli hűvösebb időben pedig felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás a napos tájakon erős lesz, majd 11 és 16 óra között érdemes kerülni a tűzőnapon való tartózkodást, illetve gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ennyit az időjárásról és az orvos meteorológiáról, mindjárt rápillantunk az utakra is.
1: Közlekedési hírek.
0: Az ország nagy részén száraz utakon folyik a forgalom, csapadék csak elszórtan fordulhat elő, itt vidékünkön ettől nem kell tartanunk. Torlódik viszont a forgalom már most a Steyr autópályán, Domzsálé és Zadobrova között a főváros irányába, és a kamionosok figyelmébe egy fontos információ, bár augusztus 1-től lép hatályba, de azért érdemes rá készülni. Tilos lesz előzni a 7,5 tonnát meghaladó nehéz tehergépjárműveknek. Hajnali 5 óra és este 8 között az A1-es autópályán, Szentil-Maribor-Ljubljana-kooperreláción és a H4-es gyorsforgalmi úton, Nánosz és Vörtoly-kooperreláción és a H4-es gyorsforgalmi úton, Nánosz és Vörtoly-ba környékén. Ennyit

Lapszemlézünk egy picit, 6 óra 16 perc a pontos idő. Az Alavár megyei katasztrófa védelmi igazgatóság sajtószolgálatának tájékoztatója szerint csak vasárnap 5 helyszínre kellett szabadtéri tűz miatt a tűzoltóknak kivonulniuk. Kora délután Szepetnek térségében mintegy 50 négyzetméteren égett a száraz fű. A tűz közelében lábon álló gabona is volt, amelyre a lángok a nagykanizsai hivatásos tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően nem terjedtek át. Az 5 tűzből a legnagyobb Kallóst környékén pusztított, ahol egy erdőbe is belekaptak a lángok. Mivel a következő napokban visszatér a rendkívüli meleg, az Zala megyei katasztrófa védelmi igazgatóság a szabadtéri tűzesetek megelőzésére figyelmeztet. Elnézést, folytatom. Látványos gépbemutatók és családi programok kínáltak élményt és kikapcsolódást a keszthelyi Georgikon Majorban. A több mint 20. alkalommal megrendezett majorbéli géptalálkozón a veterán traktorok is főszerepet kaptak. Az idei rendezvény egyik legnagyobb látványossága a Fowler-féle gőzgépek beindítása volt. A látogatók ezúttal szántás bemutatót is láthattak, délután pedig a régi cséplés folyamatát mutatták be, erre nem minden évben kerül sor. És még egy dolog, a Magyar Vöröskereszt zalaegerszegi területi szervezet által meghirdetett retro véradó hét ezen a héten péntekig várja a donorokat. Az akciót minden évben megszervezik, hiszen a nyári időszak hagyományosan komoly kihívást jelent a véradások szervezésében. Bővebb információk a Zala megyei hírportálon.

Eliás Junior és Kovalszki felvétele közben megérkezett a rendőrségi jelentés. Az elmúlt 24 órában a Muravidéki régióban a rendőrök 3 közlekedési balesetnél helyszíneltek, ezekben anyagi károk keletkeztek. Aztán történt 10 bűncselekmény, 3 közrendsértés és 6 vadgázolás is. A bűncselekmények tekintetében 3 lopás, 2 csalás, 2 fenyegetés, aztán idegen tulajdonban okozott kár, személyes adatokkal való visszaélés, valamint közösségi létesítmények megrongálása ügyében jártak el, és ami a legfontosabb talán a közlekedőknek, előre bejelentett sebesség ellenőrzése ma Gornyaradgon a környékén készülhetünk, de máshol is mérhetnek egyébként a radarral, úgyhogy tartsák be a szabályokat, vigyázzanak magukra. Ez a rendőrségi jelentés, 6 óra 21 perc van, jönnek a zenék, fél hétkor pedig lesz egy terepjárunk, tartsanak velünk, hallgassák meg.

0: Fél hét a pontos idő, jó reggelt kívánok! A Lendvai Nafta 3-0-ra nyert a Bravo ellen, és ezzel megszakította a jubjonai csapat győzelmi szériáját. Göncedit összefoglalóját hallják.
1: Az első félidő a Naftáé volt. A vezetést Luka Pichler 7. percben rugott góljával szerezte meg a lendvai csapat. Dragoner a 23. percben egy szabadrugás után átírhatta volna az állást. Ekkor a vendégek kapusának nem volt sok dolga. A félidő hajrájában azonban megélinkültek a történések, az eredmény azonban nem változott. A Bravo a térfélcsere után átvette a kezdeményezést, komoly helyzetet azonban nem dolgozott ki egészen a 64. percig, amikor Simonics veszélyeztetett. A 77. percben emberhátrányba került a Bravo. A következő támadásban ezt kihasználta a Nafta, Zorica fejelt Jasa Ragic elé, aki megszökött a bal oldalon, és a kapu elé befutott Marosához passzolt, aki nem tévedett. Ez volt a Mellinci futballista 50. gólja az első szlovén ligában. A játékvezetői hosszabbításban a vendéggyőzelem 3-0-ás végeredményét Ferreira állította be, aki mindössze néhány perccel korábban lépett pályára. Baldomero Hermoso Herrera merre kiemelte, a mutatott játékkal, a hozzáállással és a küzdő szellemmel elégedettek lehetnek, főleg a nyitófordulóban elkönyvelt veresség után. Merre hangoztatta a legénység hatékonyságát, ami hiányzott a Koper elleni játékképből. Most előjött az akaraterő, a csapat karaktere. A vezető gól szerzője, Luka Pichler pedig hozzátette, elégedett lehet a csapat, eltekintve attól, hogy volt időszak, amikor kicsit szenvedtek. De a Nafta összességében kiváló előadást mutatott, megérdemelten nyertek. Pichler szerint, aki gólt rúg, az örül, de a győzelem csapatmunka eredménye.
2: Mislim, hogy lehet zadovolni. Sicer mes smo malo trpeli, ampak mislim, da smo pokazali eno odlično predstavo in pa na konci zasluženo zmagali. Vsak je vesel gola, ampak najbolj važno je, da smo zmagali.
1: A ljubljanai győzelem fontos mentális erő a Nafta számára a következő fordulóban. Augusztus 1-én, szombaton 18 órakor a Lendvai Városi Sportparkban Muravidéki derbi. Érkezik a Mura, mely a hétvégén 1-0-ra nyert az Olimpia ellen.
0: Kedves hallgatóink, a reggeli terepjáróban Göncedit összeállítását hallották, 3 perccel múlt el fél 7.

11 perc elmúlt el fél hét, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Jó reggelt mindenkinek, és ahogy telik az idő, mindannyian olyan tapasztalatokra teszünk szert, amelyek megváltoztathatják az életünket. Az idősebb generáció számára pedig különösen fontos, hogy ezeket a bölcsességeket továbbadja a fiatalabbaknak, de vajon mik lehetnek ezek a tanácsok, és hogy egyáltalán mennyire nyitottak rá a fiatalok, ezt döntsék el önök. Az egyik ilyen tanács, hogy sokan hangsúlyozzák, és tényleg fontos, a türelem. Egy rohanó világban, ahol minden azonnal elérhető, a türelem valódi erény lett. A türelmetlenség gyakran stresszhez, szorongáshoz vezet, és hosszú távon kimeríti az embert. A pszichológiai kutatások is megerősítik, hogy a türelem fejlesztése javítja a mentális egészséget, növeli az érzelmi stabilitást és csökkenti a konfliktusokat a mindennapi életben. Aztán az egyik leggyakrabban emlegetett tanács a légy önmagad, mint az olyan egyszerű lenne, ugye? Ez a tanács a hitelességről és az önelfogadásról szól. A modern társadalom gyakran kényszerít bennünket arra, hogy mások elvárásai szerint éljünk, de a boldogság kulcsa az, ha saját identitásunkat megtaláljuk. Az önazonosság fenntartása az egyik legfontosabb lépés a belső béke eléréséhez. A pszichológia szerint az autentikus élet jelentősen hozzájárul az érzelmi jóléthez, mivel kevesebb belső feszültséggel jár és segíti az életcélok megvalósítását. Többen is arra figyelmeztetnek, hogy soha ne hagyjuk magunkat kihasználni, ez már a következő tanács. Az önérvényesítés egyensúlya fontos az élet minden területén, legyen szó kapcsolati, munkahelyi vagy baráti helyzetekről. Azok, akik megtanulják, hogyan mondjanak nemet és megvédjék saját érdekeiket, hosszú távon boldogabb és kiegyensúlyozottabb életet élhetnek. A pszichológusok szerint a hatékony önérvényesítés erősíti az önbecsülést, csökkenti a stresszt és javítja az interpersonális kapcsolatokat. Sokan kiemelik még a család és az együtt töltött idő fontosságát, persze ez nagyon fontos tényleg az életben. A család támogatása és szeretete erős érzelmi biztonságot nyújt, amely alapvető az élet kihívásaihoz való alkalmazkodásban. A modern pszichológiai tanulmányok szerint a családi kötelékek minősége közvetlenül befolyásolja a mentális és a fizikai egészséget, különösen idősebb korban. A bizalom is fontos téma a tanácsok között. Bár a bizalom alapvető az emberi kapcsolatokban, a túlzott naivitás könnyen kihasználáshoz vezethet. Az élet során fontos megtanulni, kiben bízhatunk és mikor kell óvatosnak lennünk. A pszichológiai kutatások szerint azok, akik képesek egészségesen kezelni a bizalmat, kevésbé hajlamosak a csalódásra és a mentális sérülésekre. Van még néhány tanács, mindjárt folytatjuk tovább.

A következő jó tanács, hogy ne vállaljunk többet, mint amennyit elbírunk. A mai világban sokan hajlamosak túlvállalni magukat, legyen szó munkáról, családi kötelezettségekről vagy más feladatokról. Ez gyakran vezet kiégéshez és feszültséghez. A józan önismeret és a határok meghúzása elengedhetetlen a hosszú távú mentális és fizikai egészség megőrzéséhez. A pszichológusok szerint az életminőség jelentősen javul, hogyha megtanuljuk megfelelően kezelni az elvárásokat és a magunkra vállalt terhelést. És az egészség a legfontosabb persze, több válaszadó is hangsúlyozza ennek fontosságát. Az egészséges életmód, a megfelelő táplálkozás és a rendszeres mozgás mind olyan tényezők, amelyek hosszú távon meghatározzák az életminőséget. Kutatások is megerősítik, hogy az egészséges életvitel közvetlenül hozzájárul a boldogság és a jólét fenntartásához, különösen időskorban. Többen arra is figyelmeztetnek, hogy ne halogassuk az élet fontos döntéseit, hiszen az idő múlása megállíthatatlan. A halogatás gyakran a bizonytalanság és a félelem jele, és akadályozhatja céljaink elérését. A pszichológiai szerint azok, akik képesek gyorsan és hatékonyan cselekedni, nagyobb eséllyel érik el céljaikat, és boldogabb életet élhetnek. Egyesek kifejezetten arra figyelmeztetnek, hogy ne bízzunk a politikusokban. Az élet más területeire való koncentrálás gyakran boldogabbá tehet minket, mint a napi politikai hírek követése. A pszichológusok szerint a túlzott politikai befolyás gyakran szorongást és stresszt okoz, ezért érdemes megtalálni az egyensúlyt a tájékozottság és a lelki nyugalom között. És az élet egy lecke, amit érdemes megtanulni. Az idősebb generációk bölcsessége hatalmas érték a fiatalabbak számára, és az élet fontos tanulságait hordozza magában. Legyen szó a türelem erejéről, az egészség megőrzéséről, vagy az önérvényesítésről, ezek a tanácsok mind-mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy kiegyensúlyozottabb és boldogabb életet éljünk. Ne felejtsük el, hogy a tapasztalatokat nem lehet könyvekből megtanulni, de hallgatva az idősekre egy lépéssel közelebb kerülhetünk a boldogsághoz. Tegyék meg önök is ezt a lépést.

Wolf Kati felvétele szólt az imént, és még egy kis zenét tudunk hallgatni ebbe az órába, mindjárt Kont Zsuzsával folytatjuk. 10 perc múlva, 7 órakor jönnek majd a friss hírek, hallgassák meg, aztán a következő órában a zenék közt fellapozzuk a kalendáriumot, és lesznek friss információk is.

0: Ilyen.
1: De zöld a rét már megint, kék az ég már nekint, előtted égek, pedig tudom, hogy égsz.
0: Ilyen. És ilyen is.

0: legváltozatosabb zenék a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Mától olcsóban tankolhatunk, miután a kormány csökkentette az üzemanyagok és a fűtőolaj litrenkénti árát. A leggyakrabban tankolt 95-ös oktán számú motorbenzin ára 4,6 centtel csökkent, új ára 1,60,3 euró lett. A gázolaj 2,7 centtel lett olcsóbb, így újonnan 1,82,8 euró tölthetjük autónkba literjét. A fűtőolaj ára is csökkent, mégpedig 2,8 centtel, így mától egy hétig 1,43,6 euró rendelhetjük meg literjét. Az új árak augusztus 3-áig érvényesek. A kőolaj származékok árának csökkenése a kormány pénteki döntését követi, amely az üzemanyagárak emelkedésének mérséklése érdekében 2 hónapra befagyasztotta a motorbenzin, a dízel üzemanyag és az extra könnyű fűtőolaj széndioxid kibocsátású légszennyezésért fizetendő energiahatékonysági hozzájárulás és a környezetvédelmi díjak megfizetését. 57. napja tüntetnek Albániában Edi Rama miniszterelnök távozását, a korrupció felszámolását és alkotmányos reformokat követelve. Tiranában a demonstrálók összecsaptak a rendőrökkel, tojásokkal dobálták meg az egyenruhásokat, több embert őrizetbe vettek. A tüntetéseket az váltotta ki, hogy Donald Trump feje Jared Kushner nevéhez köthető idegenforgalmi beruházást természetvédelmi övezetben akarják megvalósítani, ami súlyos károkat okozna a törékeny ökoszisztémának. Az albán kormány viszont azt állítja, hogy a turisztikai terv célja a tágabb régió fellendítése, valamint az ország uniós tagsági pályázatának elősegítése. Az Európai Bizottság aktiválta vészhelyzeti mechanizmusát, hogy segítse Franciaországot és Spanyolországot az erdőtüzek elleni küzdelemben. Franciaország 7 tűzoltó repülőgépet és 4 helikoptert kapott, Spanyolország pedig 6 repülőgépet és 3 földi egységet. Közben Spanyolországban már több mint 80 ezer, Franciaországban pedig több mint 42 ezer hektárt emésztettek fel a lángok. A két tűzvészt még nem tudták megállítani. Már több mint 320 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. Az orosz hadiflotta napja alkalmából Szentpéterváron Vlagyimir Putyin orosz elnök tengerészeket tüntetett ki. A flotta parancsnokokkal megtartott tanácskozásán azt hangoztatta, hogy a haditengerészet kulcsfontosságú szerepet játszik az ukrajnai különleges hadművelet céljainak elérésében. Az orosz elnök ostobaságnak és teljes képtelenségnek minősítette, hogy az oroszt nem tituláris nemzetnek nyilvánították Ukrajnában. Sport. Egy héttel a labdarúgó világbajnokság döntőjét követően bejelentette visszavonulását Slavko Incic, a fináli játékvezetője. A 46 éves szlovén sípmester 2019 óta volt tagja az Európai Szövetség elit csapatának, dolgozott a 2021-es Európa-bajnokságon, 3 évvel később pedig már ő vezette a spanyol-olasz elődöntőt. Első nagy sikereként megkapta a lehetőséget a 2022-es Európa-liga döntőben, 2 évvel később pedig a Real Madrid Borussia Dortmund bajnokok ligája finálét vezényelte. Tavaly első külföldiként felkérést kapott arra, hogy ő legyen a játékvezető a török bajnokság szuperrangadóján a Galatasaray és a Fenerbahce között. Az idei világbajnokságon először a Brazília-Marokkó csoportmérkőzést vezette, majd az Algéria-Jordánia találkozó következett. Az egyenes kieséses szakaszban a Mexikó-Ekvádor 8-at döntőn dirigált, és végül ő kapta meg a Spanyolország-Argentina finálét, ami után kritikákat kapott, amiért a dél-amerikaiak több durvaságát is úgymond elnézte.
0: Időjárás.
2: Napközben jobbára derült lesz az ég, az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 27-33 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: Közlekedési hírek.
2: A reggeli munkakezdés miatt vidékünkön élénk, de zökkenőmentes a forgalom, radarral Gornyaradgona körzetében találkozhatnak az útraindulók.

7 óra 18 perc mindjárt. 2004-től rendezik meg szerte a világon e napon a hepatitis világnapját. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a vírusok okozta krónikus májgyulladásra, a betegség kialakulásának okaira és a korai felismerés jelentőségére. A krónikus hepatitis B vagy C fertőzés ma már mintegy 500 milliárd embert érint a világon, úgyhogy érdemes róla beszélni. Még néhány esemény és név a mai kalendáriumból. 1493-ban Moszkvában nagy tűzvész tört ki, 1526-ban pedig Péterváradot elfoglalták a törökök. 1770-ben Mária Terézia királynő engedélyezte, hogy a diósgyőri uradalom területén vasgyár létesüljön, innentől számítható a diósgyőri vaskohászat élete gyakorlatilag 1770, tehát az évszám. Aztán 1821-ben Peru elszakadt Spanyolországtól, kikiáltotta függetlenségét, a függetlenség napját ünneplik ott, e napon, illetve a holnapi napon is. 1849-ben a szabadságharc végén az országgyűlés kimondta a magyarországi zsidóság egyenjogúságát. 1851-ben elkészült az első tudományosan is használható fotó egy napfogyatkozásról, Oroszországban sikerült ezt elkészíteni. Aztán 1867 az osztrák-magyar monarchia hivatalos megalakulása, amikor Ferenc József, Ausztria császára és Magyarország királya aláírásával szentesíti a Habsburg birodalom és a Magyar Királyság között létrejött kiegyezés törvényeit és rendelkezéseit. Aztán 1910-ben Bánki Donát bejelentette szabadalmát a forgó ekére, és 1914-ben egy hónappal a szarajevói merénylet után az osztrák-magyar monarchia hadat üzent Szerbiának, ezzel megkitört az első világháború, hát dönthettek volna másképp is. Néhány név még a kalendáriumból, e nap szülötte volt Anne Burda, német lapkiadó, a világhírű divatlap alapítója, aztán megszületett Szőlősi Klára, magyar író, műfordító, és Bálint Gazda, Bálint György, magyar kertészmérnök és televíziós személyiség is e nap szülötte volt. Aztán megszületett Jacques Picard, svájci mélytengeri kutató és óceánográfus, őt a mélység Kolumbuszaként szokták emlegetni. Aztán kit említsünk még meg, Jackie Kennedy Onassis, amerikai író, fotóművész, John Fitzgerald Kennedy, amerikai elnök, majd a görög Arisztotelész, Onassis milliárdos hajómágnás felesége. Megszületett Richard Wright, brit rockzenész, a Pink Floyd billentyűse, és Mike Bloomfield, amerikai bluesgitáros is, de nap szülötte Jim Davis, amerikai képregény rajzoló, Garfield megalkotója ő egyébként. Aztán e napon hunyt el Cyrano de Bergerac, francia író, katona, alakját Rostand drámája tette világhírűvé. Elhunyt Antonio Vivaldi, olasz zeneszerző, hegedűművész, Johann Sebastian Bach német zeneszerző szintén e napon halt meg. Őt tartják a zenetörténet egyik legnagyobb lángelméjének. Aztán meghalt Törley József, pezsgőgyáros, Kellner Gyula atléta, aztán Flinders Petri, angol egyiptológus, Ralph Fowler, brit fizikus és csillagász, valamint Király Illus, a népművészet mestere. Őket említjük a teljesség igénye nélkül a mai kalendáriumból. 7 óra 21 perc van, jönnek a zenék, 7:30-kor pedig jövünk a friss információkkal.

0: Időjárás.
1: Fél 80, szép jó napot kívánok a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak július 28-án. Kedden reggel változóan felhős az ég felettünk, bár egyre kevesebb felhő lesz majd, és egyre több napos időszakra számíthatunk. Most 19 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendva környékén, Muraszombatból 17 fokot jelentenek, Maribor 19 fok, Ljubljana 18 fokos, Koper 20 fok, a Kredaricán pedig 8 fokot mértek legutóbb. Ez a jelenlegi helyzetkép, és hogy mire számíthatunk, napos meleg időre, de még nem lesz annyira kánikulai a helyzet, mint ahogy jósolták, de annak is eljön majd az ideje. Néhol megélénkülhet a keleti irányú szél, a nappali csúcsérték ma 27 és 33 fok között alakul. Holnap nagyrészt derült időre készülhetünk, a reggeli értékek még egész jól alakulnak, majd 12-17 fokkal indulunk, napközben pedig már 31-35 fokot mérhetünk, továbbra is nagy a tűzveszély a természetben, és ez még tovább fokozódik a közelgő kánikula miatt. Magyarországon is hát ma még elviselhető lesz a meleg, de utána szó szerint forróság jön majd. Jelenleg 18 fokot mutatnak a hőmérők Lentiben, Zalaegerszegen, Nagykanizsán is, Szentgotthárdon 19 fok van, a fővárosból legutóbb 20 fokot jelentettek. A sok napsütés mellett időnként megnövekedhet a felhőzet, számot tevő csapadék nem valószínű, a nyugati észak-nyugati szél napközben mérsékelt lesz, délután 26-28 fokot mérhetünk, szerdán kezdődik majd a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő alig lesz az égen, a legtöbb helyen derült napos időre van kilátás. Helyenként megélénkülhet a szél, a hajnal még viszonylag friss lesz, 11-19 fokkal, délután viszont már 30-35 fokot mérhetünk. Csütörtökön is folytatódik a napos száraz meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, 32-37 fokra készüljünk, és pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, csapadék nem valószínű. Itt már az éjszakák is melegek lesznek, és délután 34-39 fokra lehet készülni. A hét második felében érkező hőhullámmal együtt várhatóan fokozódni fog majd a pollen szezon is, úgyhogy erre készüljenek az allergiások. Ami az orvos meteorológiát illeti, hideg és melegfronti tünetek egyaránt előfordulhatnak, ki mire érzékeny, ugye? Lehet fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás, keringési problémák, illetve fejfájásos panaszok fokozottan a széllel érintett tájakon. Most még kellemes odakint a levegő, de napközben majd meleg lesz, 11 és 16 óra között érdemes kerülni a tűző napon való tartózkodás, de ahogy az előrejelzés is írja, a mai nap még tűrhető lesz, holnaptól jön majd a fekete leves, ahogy mondani szokták. Ennyit az időjárásról, orvos meteorológiáról, mindjárt az utakkal folytatjuk.
2: Közlekedési hírek.
1: Száraz utakon folyik a forgalom szerte az országban, de nem zökkenőmentesen. Baleset történt a Steyer autópályán Szlivnica és Fram között, Ljubljana irányába lezártak egy sávot. Torlódás várható. Torlódik a forgalom a Steyer autópályán Körtina és Zadobrova között a főváros irányába, illetve a tengermelléki autópályán a Posztolnyai csomópont előtt Koper felé. Itt vidékünkön nagyobb fennakadásról nem jelentettek, radarra Gornyaradgona környékén számíthatunk előre bejelentetten, de másutt is mérhetik a közlekedők sebességét. Jó utat, balesetmentes közlekedést! Négy perccel múlt el, fél nyolc, a friss információkat hallották itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Július 28-a van, kedd reggel, ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásban, és jó vételt, jó rádiózást!
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

A Magnacum Lauda felvétele után egy kis hír arról, hogy érdekes vonzata van az aszálynak és az egyre inkább apadó vizeknek. Második világháborús lőszer maradványt emeltek ki a tűzszerészek az apadó Dunából múlt hétvége felé. A Margit-sziget déli csúcsánál a mentesítést persze a sziget, illetve a híd teljes lezárása mellett végezték el. A kiérkezett járőr parancsnoka megállapította, hogy a 7,5 centis német tüzérségi lőszerhüvely a Margit-híd középső pillérének közelében volt, a mentesítést követően az eszközt eltávolították, és közleményt adtak ki. A folyók, tavak alacsony vízállása, a természetes vízfelületek apadása miatt számos vízparti területen vagy akár a mederben jelenik meg a második világháború szomorú öröksége. Amennyiben valaki feltételezett robbanóeszköz, talán semmilyen körülmények között ne érjen hozzá, ne mozdítsa el, hanem értesítse a rendőrséget a 112-es központi hívószámon. Ennyi áll a közleményben, tehát egyre többször lehet egyébként ilyen esetekről hallani, és lehet, hogy a közeljövőben is lesznek még erre példák. Ennyit a sokszínű vidék oldaláról, ahol egyébként a mentesítésről képeket is meg lehet tekinteni. 3:48 a pontos idő, illetve egy perccel vagyunk utána. Rádiózzanak velünk a folytatásban is. Szép jó napot mindenkinek!

Paulina énekelt az imént 4 perc elmúlt 3:48, jön még egy zenei hármas ebben az órában, aztán a következő órát, persze 8 órakor majd a hírekkel indítjuk, utána meghallgatjuk majd a 7 zeneszámát és 8:45 tájban, illetve jövünk egy kis útravalóval is 8:30 után, tartsanak velünk.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Az ellenzék ma javaslatot nyújt be a parlamentben Zorán Sztevanovics házelnök felmentésére. Az indítványozók Sztevanovicsot az alkotmányos rend megsértésével vádolják, arra hivatkozva, hogy miután az országgyűlés nem hagyta jóvá a rendkívüli ülés napirendjét, a házelnök nem nevezett ki ellenzéki vizsgálóbizottságokat, továbbá ő is a javasolt napirend ellen szavazott. Mától olcsóbban tankolhatunk, miután a kormány 0 órától csökkentette az üzemanyagok és a fűtőolaj literenkénti árát. A leggyakrabban tankolt 95-ös oktánszámú motorbenzin ára 4,6 centtel csökkent, új ára 1,60 euró lett. A gázolaj 2,7 centtel lett olcsóbb, így újonnan 1,82,8 euró tölthetjük autónkba literjét. A fűtőolaj ára is csökkent, mégpedig 2,8 centtel, így mától egy hétig 1,43,6 euró rendelhetjük meg literjét. Az új árak augusztus 3-áig érvényesek. A kőolaj származékok árának csökkenése a kormány pénteki döntését követi, amely az üzemanyagárak emelkedésének mérséklése érdekében 2 hónapra befagyasztotta a motorbenzin, a dízel üzemanyag és az extra könnyű fűtőolaj széndioxid kibocsátású légszennyezéséért fizetendő energiahatékonysági hozzájárulás, valamint a környezetvédelmi díjak megfizetését. Elfogadhatja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot kedden a Magyar Országgyűlés, amely elkezdi az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásával kapcsolatos előterjesztés vitáját is. A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. A keddi ülés napirendjén szerepel még egyebek között a megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosítása is. A rendelkezések alapján a vármegye elnevezése megyére, a főispán pedig kormány megbízottra változik. A módosítás a miniszterelnök illetményét is szabályozza, ami jelenleg a házelnökével megegyező összeg 3,8 millió forint. Ha a törvényjavaslatot elfogadják, a kormány fizetésének havi bruttó összege 2,5 millió forint lesz, amennyiben a miniszterelnök országgyűlési képviselő is. Lengyelország hétfőn hivatalosan is kérte az Egyesült Államoktól Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter kiadatását. Az ügyészség közlése szerint a korábbi politikust 26 vádpontban akarják felelősségre vonni, amelyek többsége a bűncselekmények áldozatainak megsegítésére létrehozott alap állítólagos politikai célú felhasználásával kapcsolatos, írja Reuters. A volt miniszter tagadja az ellene felhozott vádakat. Állítása szerint a Donald Tusk vezette kormánykoalíció politikai indítatású eljárást folytat ellene. Ziobro a 2015 és 2023 között kormányzó konzervatív jog és igazságosság egyik meghatározó politikusa volt, és ő irányította azokat az igazságügyi reformokat, amelyekről az Európai Unió azt állította, hogy aláásták a jogállamiságot Lengyelországban. Ziobro és egykori helyettese Marcin Romanowski még az Orbán kormánytól kapott menedékjogot Magyarországon. Ziobro azonban május 9-én, azon a napon, amikor Magyar Péter letette a miniszterelnöki esküt és korábbi ígéretének megfelelően kezdeményezte volna a menekült státuszuk visszavonását, az Egyesült Államokba menekült. Sport. A Celje labdarúgó csapata ma visszavágót játszik a Bajnokok Ligája második selejtező körében. A csapat egy héttel ezelőtt 3-3-as arányú döntetlenre játszott az Egnatinóval Rogozsinában. A szlovén-albán klubmérkőzés 20 óra 15 perckor kezdődik a Celjei stadionban.
2: Időjárás.
1: Napközben jobbára derült lesz az ég, az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 27-33 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön zökkenőmentes a járműforgalom. A közlekedési rendőrség Gornerad-Gona körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 74 éves korában elhunyt Szabó Laci alsólakosból. Temetése július 30-án, csütörtökön, 17 órakor lesz a lakosi temetőben. Aznap 15 órától a helybeli halottasházban lesz felravatalozva. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 74 éves korában elhunyt Szabó Laci alsólakosból. Temetése július 30-án, csütörtökön, 17 órakor lesz a lakosi temetőben. Aznap 15 órától a helybeli halottasházban lesz felravatalozva.

0: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: A hét zeneszáma.

A Dollyról felvételét követően egy kis útravaló következzék. Az emberi lélek rejtélye mindig is foglalkoztatta az emberiséget. Lehet egy gyógyító erő a lélek? Ez a kérdés filozófiai, spirituális és pszichológiai oldalról is megközelíthető. A lélek gyógyító ereje nem csak egy fogalom, hanem olyan jelenség, amelynek hatását a tudomány is egyre inkább felismeri. Az emberi test és lélek szoros kapcsolatban áll egymással, és a pozitív lelki állapot, a hit és a tudatos jelenlét mind hozzájárulhatnak a testi és lelki gyógyuláshoz. A lélek ereje tehát nem csak a személyiségünkben és érzelmeinkben található meg, nem csak ezeket formálja, hanem képes arra is, hogy segítsen minket a gyógyulásban és életünk jobb átételében. A modern pszichológia és orvostudomány egyre inkább felismeri, hogy az emberi test és lélek nem elválasztható egymástól. A testet érő fizikai betegségek sok esetben visszavezethetők lelki problémákra. A stressz, a szorongás és a mentális terhek komoly hatással vannak az egészségre. A pszichoszomatikus betegségek például azokra az állapotokra utalnak, amikor lelki eredetű problémák testi tünetekben nyilvánulnak meg. A lélek gyógyító erejének egyik legfőbb bizonyítéka éppen az a képesség, hogy a pozitív lelkiállapotok segíthetnek a test gyógyulásában. Egyre több kutatás mutat arra, hogy az olyan érzelmek, mint a boldogság, a hála és az együttérzés pozitív hatást gyakorolnak az immunrendszerre, gyorsítják a gyógyulási folyamatokat és csökkentetik a fájdalom érzetet. Sokan úgy vélik, hogy a hit, legyen szó vallásos hitről vagy egyfajta spirituális meggyőződésről, erős gyógyító erővel bír. A hit abban, hogy a dolgok jobbra fordulnak, a remény és a bizalom az élet pozitív irányába fordíthatja a gyógyulási folyamatokat is. Különböző vallásokban és gyakorlatokban a lélek szerepe a test és lelki harmónia megteremtésében központi jelentőségű. Az imák, a meditációk és más rituálék mind azt célozzák, hogy kapcsolatba lépjünk a lélekkel és aktiváljuk annak gyógyító erejét. Egy másik érdekes jelenség, amely alátámasztja a lélek gyógyító erejét, a placebo hatás. A placebo hatás lényege, hogy egy gyógyszer vagy kezelés valódi fizikai hatóanyag nélkül is képes gyógyító hatást kiváltani, ha az egyén hisz a gyógyulásban. Ez arra utal, hogy az elme és a lélek ereje képes hatni a test működésére. Ha valaki mélyen hisz abban, hogy javul az állapota, az valós biokémiai változásokat idézhet elő a szervezetében. És hogy hogyan fejleszthető a lélek gyógyító ereje? Az önismeret és a belső béke keresése lehet az első lépés a lélek gyógyító erejének aktiválása felé. A meditáció, a mindfulness gyakorlatok és a tudatos jelenlét mind segíthetnek abban, hogy kapcsolatba lépjünk a mélyebb lelki rétegeinkkel. Ezek a gyakorlatok csökkentik a stresszt, kiegyensúlyozottabbá tesznek és pozitívan hatnak a testi egészségre. Emellett fontos az érzelmi intelligencia fejlesztése, a negatív érzelmek feldolgozása és a lelki terhek elengedése. Az emberi kapcsolatok, az empátia, a szeretet és a megbocsátás gyakorlása mind-mind erősíthetik a lélek gyógyító erejét. A lélek gyógyító erejének fejlesztése egyfajta belső utazás, amely során az egyén megtanulja megérteni és kihasználni a saját lelki, szellemi képességeit. Számos módszer létezik, amelyek segítenek ebben a folyamatban, kezdve a tudatosság és az érzelmi intelligencia fejlesztésétől egészen a spirituális gyakorlatokig. Mindjárt megnézzünk néhány kulcsfontosságú technikát. Maradjanak velünk!

Az első lépés a lélek gyógyító erejének kiaknázásához az önismeret, egyébként ennek kellene a legeslegelső lépésnek lenni bármi felé. A belső önvizsgálat az érzelmeink, gondolataink és reakcióink megértése segít abban, hogy jobban kapcsolatba kerüljünk a lelkünkkel. Minél inkább tudatosak vagyunk saját magunkról, annál inkább képesek vagyunk felismerni azokat a mintázatokat, amelyek negatívan hatnak az életünkre, és amelyeken változtatnunk kell. Az önismereti folyamatban segíthetnek például a következő gyakorlatok, itt van a naplóírás első pontként, rendszeresen leegyezni a gondolatainkat, érzéseinket, segít abban, hogy jobban megértsük a belső világunkat. A meditáció lehetőséget ad arra, hogy elcsendesítsük az elménket, és mélyebb kapcsolatot teremtsünk a belső énünkkel. A tudatos jelenlét pedig azt jelenti, hogy tudatosan megfigyeljük a pillanatokat, az érzések és gondolatok megfigyelése ítélkezés nélkül segíthet abban, hogy tisztában lássuk önmagunkat és a környezetünket. A pozitív érzelmek, mint a szeretet, a hála és az együttérzés nagy hatással vannak a lelki és testi egészségre. Ezek az érzelmek nem csak belső békét teremtenek, hanem az immunrendszert is erősítik, csökkentik a stresszt és elősegítik a gyógyulási folyamatokat. Naponta néhány percet szánni arra, hogy átgondoljuk, miért vagyunk hálásak, pozitív hatást gyakorol a mentális egészségre, és nem csak a hangulatunkat javítja, hanem az általános jólétünket is növeli. Az empátia gyakorlása és a harag elengedése, másoknak való megbocsátás segít a belső feszültség és a negatív energiák oldásában, a tisztább lelki állapot elérésében. Magunknak is meg kell tudni azonban sokszor bocsátani, és időnként ez nehezebb, mint a másoknak való megbocsátás. A spiritualitás sokak számára az egyik legfontosabb eszköz a lélek gyógyító erejének felébresztéséhez, legyen szó vallási hitről vagy a természetben való mélyebb elmerülésről, a spirituális kapcsolatok erősítik az emberi lélek erejét. Ide tartoznak a meditációk és a légző gyakorlatok, ezek segítenek összpontosítani a belső energiákra, elcsendesítik az elmét és lehetővé teszik a mélyebb kapcsolatok kialakítását a lélekkel. Aztán a hit gyakorlása, függetlenül attól, hogy milyen keretek közt történik, erős lelki támogatást nyújthat. És a természetben való jelenlét is sokat segíthet. Sokak számára a természethez való kapcsolódás valódi spirituális élmény. A természetben eltöltött idő segíthet a belső béke megteremtésében, és hozzáférést nyújthat a lélek gyógyító erejéhez. Van még néhány gondolat, maradjanak velünk!

Szomma szomárum, a test és a lélek szorosan összefügg, ezért a testi egészség is fontos része a lelki, a lélek erejének fenntartásában és fejlesztésében. A mozgás, az egészséges táplálkozás és a megfelelő pihenés mind segíti a lelki energiák harmonizálását. Itt van például egy alternatív gyógymód, a jóga, egy olyan gyakorlatsor, amely egyszerre foglalkozik a testtel és a lélekkel. A különböző ászanák, a légzésgyakorlatok és a meditációk együttesen segítenek a belső harmónia megteremtésében. A kiegyensúlyozott étrend pedig nem csak a testi egészségre van jó hatással, hanem a lelki állapotra is. Bizonyos ételek, mint a friss zöldségek, gyümölcsök, omega-3 zsírsavak segítik az agy és az idegrendszer működését, ami pozitív hatással van a lelki állapotra. Az emberi kapcsolatok is fontos szerepet játszanak a lélek gyógyító erejének fejlesztésében. A támogató barátok, családtagok és közösségek segíthetnek abban, hogy lelki erőt merítsünk és gyorsabban meggyógyuljunk a nehézségekből. A közösségekhez való tartozás, legyen az bármilyen csoport, egy önsegítő közösség vagy egy támogató baráti kör, erősíti az érzelmi stabilitást és csökkenti az elszigeteltség érzését. És fontos felismerni, hogy néha bizony szükség van külső segítségre is. A pszichológusok, terapeuták és spirituális tanácsadók mind segíthetnek abban, hogy megtaláljuk a belső erőnket és fejlődni tudjunk. Azok az emberek, akik erős életcélban és belső motivációban hisznek, gyakran jobban képesek átvészelni a nehézségeket. Az életcél tudatossága olyan erőt ad, amely túlmutat a fizikai korlátokon és a lelki sérüléseken. Az ilyen belső hajtóerő hozzájárul a belső harmóniához és segít a gyógyulásban. A lélek gyógyító erejének fejlesztése egy folyamatos személyes út, amely során felfedezzük a saját belső erőnket, kapcsolatba kerülünk a mélyebb érzéseinkkel, és megnyitjuk magunkat a gyógyulás lehetőségeinek. Ez az út nem csak az önismeretről szól, hanem a pozitív érzelmek, a spiritualitás, a közösségi kapcsolatok és a belső béke ápolásáról is. Mindezek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a lélek valóban gyógyító erővé váljon az életünkben, és lehet, hogy páran erre most legyintenek, de akik már megtapasztalták, azok biztos bőszem bólogatnak. Próbálják ki önök is, jó egészséget kívánunk!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Donne Kaiser külügyminiszter hétfőn francia kollégájával Jean-Noël Barrot-val találkozott Párizsban. Ahogy Kaiser az X közösségi oldalán közölte, megállapodás született arról, hogy a két ország elmélyíti a stratégiai párbeszédet. Mint kulcsfontosságú témát a szlovén külügyminiszter kiemelte a biztonságot, a versenyképességet és a kétoldalú stratégiai együttműködés erősítését. Mától olcsóbban tankolhatunk, miután a kormány 0 órától csökkentette az üzemanyagok és a fűtőolaj literenkénti árát. A leggyakrabban tankolt 95-ös oktánszámú motorbenzin ára 4,6 centtel csökkent, új ára 1,60 euró lett. A gázolaj 2,7 centtel lett olcsóbb, így újonnan 1,82,8 euró tölthetjük autónkba literjét. A fűtőolaj ára is csökkent, mégpedig 2,8 centtel, így mától egy hétig 1,43,6 euró rendelhetjük meg literjét. Az új árak augusztus 3-áig érvényesek. A kőolaj származékok árának csökkenése a kormány pénteki döntését követi, amely az üzemanyag árak emelkedésének mérséklése érdekében két hónapra befagyasztotta a motorbenzin, a dízel üzemanyag és az extra könnyű fűtőolaj széndioxid kibocsátású légszennyezéséért fizetendő energiahatékonysági hozzájárulás és környezetvédelmi díjak megfizetését. Néhány nap múlva, egészen pontosan augusztus 1-én ünnepli a 80. születésnapját a forint. Ha azonban a lakosságon múlna, már réges-régen nyugdíjaztak volna a magyar fizetőeszközt. Az Európai Unió Euróbarométer kutatása alapján már 80% támogatná az euró bevezetését, és úgy tűnik a statisztikák alapján, hogy a közös európai deviza lassacskán el is kezdte bevezetni magát Magyarország. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök hétfőn szinte teljes titokban a sajtó kizárásával utazott az Egyesült Államokba, hogy kedden a Fehérházban tárgyaljon Donald Trump amerikai elnökkel. Az izraeli kormányfő a megszakott Ben Gurion repülőtér helyett a Negev sivatagban található Nevatim légibázisról szállt fel a Zion szárnya nevű kormánygéppel, a megbeszélés középpontjában pedig az iráni nukleáris fenyegetés áll majd. Sport. A szlovén férfi röplabda válogatott július 29-e és augusztus 2-a között a kínai Ningpo-ban megrendezésre kerülő Elit Nemzetek Ligája legjobb 8 csapatának tornáján vesz részt. A válogatott Törökországgal csap össze a negyeddöntőben. A találkozóra július 29-én szerdán 9 órai kezdettel kerül sor. A szlovén röplabdázó 2021-ben az olaszországi Riminiben szerepeltek először az Elit Nemzetek Ligájában. A verseny rendes részét, amelyben 15 mérkőzést játszottak, 12 győzelemmel, köztük a nagyhatalmak Kanada, Argentina, az USA, Lengyelország és Olaszország legyőzésével a kiváló harmadik helyen zárták.
2: Időjárás.
1: Napközben jobbára derűk lesz az ég, az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 27-33 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra is zöggenőmentes a járműforgalom, radarral Gornyaradgona körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal Teddy Swims újdonságát hoztam, mert hogy az énekes ismét dalba öntötte a bánatát. Teddy Swims újabb érzelmes felvétellel jelentkezett, mert hogy a legújabb kislemezét, a Breakup in the Reverse-t a szakítása iklette kisfia anyjával. Teddy Swims az elmúlt évek egyik legnagyobb nemzetközi áttörését érte el, természetesen egyedülálló hangjával, és a soul, az R&B, a pop és a country elemeit ötvöző zenei világával pedig hatalmas rajongótábort épített globálisan. Eddigi legnagyobb slágerei bebiztosították már helyét a popzene élvonalában, ennek ad most egy újabb hatalmas löketet a legújabb sláger. Az énekes már több nyári koncertjén is bemutatta a digitális platformokon a frissen debütált Breakup in Reserve-t. A megjelenés már az első pillanattól kezdve végtelenül intim. Az előadó hangja egy szál akusztikus gitárkísérlet felett csendül fel, miközben egy különleges gondolatkísérletre épül. Milyen lenne, ha egy szakítás visszafelé történne, és a fájdalomtól egészen a szerelem első pillanatáig lehetne visszatekerni az időt. A lassan építkező, fokozatosan kiteljesedő hangszerelés ezúttal is tökéletes alapot ad Teddy Swims lehengerlő vokáljának. Ez a dal jelenleg nagyon betalált nálam, és pontosan tükrözi azt, ahol most tartok az életemben. Ezen dal és a következő albumom írása közben mentem keresztül azon, hogy a gyermekem anyjával véget ért a kapcsolatunk. A dal megírásakor rendkívüli módon inspirált Nash egy régi száma. Imádtuk, hogy az a dal teljesen visszafelé játszódik le. Így arra gondoltunk, milyen gyönyörű lenne, ha ugyanezt az ötletet a saját kapcsolatomra vetítenénk ki, mondta a dal hátteréről Teddy Swims. Egyébként ezt a gondolatmenetet vizualizálja a dalhoz készült kisfilm is. Érkezik itt a napi frissben Teddy Swims és az aktuális újdonság, a Breakup in Reverse.

Egy perccel fél tíz után kezdődik az apró hirdetés rovat. Két hirdetésünk már is van, ezeket mondom. Hosszúfaluhegyen a Dolacon Szedd Magad Szilva akciót hirdet Donkobolyán gyümölcstermelő. Top First nagyszemű fajta van neki szilvaültetvényen. Ez jó fogyasztásra, lekvárfőzésre, pálinka főzésre is akár. Hosszúfaluhegy 16 a szám, és mármint a helyszínen, és a telefonszám, ahol tudnak egyeztetni időpontot, mert hogy erre szükség van a Szedd Magad akcióhoz. 041-580-224-es a szilvára kilogramonként másfél euró. Úgyhogy ez az egyik hirdetés, aztán egy másik családi birtok eladó Zalaszengrút határában gondozott gyümölcsös gyümölcsfákkal, illetve szőlővel. A telefonszám 0036 92-es körzet 315 444-es, és akkor ennyi, ami van egyelőre. Lakossági hirdetéseket várunk a folytatásban. Telefonszámaink 575 17 18 és 575 17 19-es.

0: Köszöntök egy telefonálót, haló!
1: Haló, jó napot kívánok, hirdetni szeretnék.
0: Tessék!
1: Egy MTZ 50-es traktor.
0: MTZ 50-es traktor.
1: Akkor egy 50-es MTZ traktor első hit szervó toronnyal együtt, vagy tartóval együtt.
0: Tartóval együtt, igen.
1: Akkor egy önindító.
0: Ugyanehhez a traktorhoz?
1: Igen, igen,
0: aha,
1: igen.
0: Jó, igen, igen.
1: Akkor kuplunk szerkezet.
0: Kuplunk szerkezet, jól van.
1: Akkor lenne egy Volvo traktor.
0: Milyen?
1: Volvo.
0: Volvo.
1: 40-es.
0: Traktor, jó, 40-es, igen.
1: És akkor lenne egy Hajdú villamboiler, 120 literes.
0: Boiler, 120 literes, jó.
1: Akkor lenne egy asztalos gyalupad.
0: Asztalos gyalupad, jó.
1: Az elmaradt egy MTZ 50-es adagoló.
0: Akkor ezt is még ideírom, jó?
1: Jó,
0: a traktorhoz jó, adagoló, jó.
1: Igen.
0: Jól van.
1: Akkor ez lenne, mondanám a telefonszámot.
0: Igen.
1: 0630.
0: Jó, 30-as.
1: 441.
0: 441.
1: 63.
0: Igen.
1: 21.
0: 21, és hol van helyileg?
1: Hát ez Körment mellett. Tehát
0: jó, Körment környéke, hol, az már...
1: Hát Gársakorát adom.
0: Jó, jó.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm szépen.
1: Délután
0: minden.
1: Délután mondják be legyen szépen.
0: Jó, nem én leszek itt, de megmondom a kollégának, hogy jó, ismételje meg.
1: Nagyon
0: jó?
1: Szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm, hogy nálunk hirdetett. Minden jót kívánok viszont hallásra. Szépen letette közben a telefont, persze. Azért kérdezzük, hogy honnan jön az apró hirdetés, hogy aki érdeklődik, neki könnyebb legyen belőni, hogy mégis milyen távolságban van az, ami után érdeklődik, mert nem biztos, hogy megéri messzire menni. Van-e telefonáló? Kérdezem, nincsen, jó, de jött... nem is tudom, e-mailben egy hirdetés, eladó egy Chevrolet Aveo személygépkocsi, 1.4-es benzines, 94 lóerős, 2006-os évjáratú. Megkímélt állapotban van, 168 ezer kilométert mentek eddig vele, és az irányár 749 ezer forint. Az információs telefonszám pedig plusz 3630 160 23 80-as. És van telefonálunk is, haló?
2: Csókolom.
0: Üdvözlöm, tessék!
2: Kisméretű téglát szeretnék eladni.
0: Kisméretű.
2: Ez bontott tégla.
0: Tégla, bontott tégla.
2: 1500 darab lenne.
0: 1500 darab, igen.
2: Lenti környéke.
0: Lenti környéke, igen.
2: Telefonszám 30-as.
0: Igen.
2: 853.
0: 853?
2: 53 és 4000-es.
0: És 4000 a vége. Rendben van, felírtam. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm a lehetőséget. Szép napot.
0: Minden jót önnek is, viszont hallásra.
2: Jókor.
0: Van telefonáló még, ha igaz. Haló? Itt közben mutogatunk egymásnak a technikussal. Igen?
3: Haló?
0: Üdvözlöm, tessék.
3: Tevét csokon, hirdetni szeretnék.
0: Tessék mondani.
3: Fűrtojás. Eladó.
0: Fűrtojás. Igen.
3: Illetve folyamatosan megrendelhető.
0: Jó, rendelhető is.
3: Mondanám a telefonszám.
0: Igen.
3: 0630.
0: Igen.
3: 58.
0: Igen.
3: 65.
0: Igen.
3: 905.
0: Igen, hol van ez?
3: Lenti környéke.
0: Lenti környéke.
3: Lenti és Zalaegerszeg között.
0: Lenti és Zalaegerszeg között. Jó, felírtam. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen. Csókolom.
0: Minden jót viszont hallásra. Akkor egyelőre ennyi, közben nézem, hogy ó, hát jöttek itt apró hirdetések, és van telefonálunk is? Na, akkor vele megyünk tovább. Ezeket
4: kívánok,
0: meg majd mondom.
4: Napot.
0: Jó napot kívánok én is, tessék.
4: Van én nekem körülbelül 70 bála gömbölű szénám eladó.
0: 70 bála, ez a nagy, ez a nagy kerek bála.
4: Igen, igen. Ez szóval a 160-nak nagyon nagy bálák.
0: Széna, igen, 70 darab.
4: Tető alatt van, ha valakit érdekül, Dobronak van a 158-as házszámon.
0: Dobronak, hány a szám? 100?
4: 58.
0: 100, olyan gyorsan tetszik beszélni, hogy nem tudok ilyen gyorsan írni.
4: Jó, van, megmondom még egyszer, semmi gond.
0: Jó, jó, jó. Egy telefonszámot is adjon, jó?
4: 070.
0: 070.
4: 412.
0: 412.
4: 282.
0: 282. Jó, rendben. Felírtam mindent. Köszönöm. Én is köszönöm szépen. Viszont hallásra. No, van-e telefonáló még? Nincs, akkor innen mondok gyorsan egyet. Vásárolnának régi motorokat és autókat. A telefonszám plusz 36 30 553 77 66-os. Ez az egyik. Aha, ezt küldték el kétszer. És akkor van még egy Zalalövőn ingyen elvihető kis cica. Lassan ez a kis cica megnő már. Hirdetjük egy ideje. A telefonszám plusz 36 30 454 27 76-os. Ezek vannak, akkor kérdezem, hogy van-e telefonáló? Nincsen, akkor hallgassunk egy kis zenét.

0: Telefonálat köszöntök ismét. Haló?
1: Csókolom.
0: Üdvözlet.
1: Ferenc vagyok, hirdetni szeretnék.
0: Tessék mondani.
1: Köszönöm szépen. Új kovácsolt kapuk eladó.
0: Kovácsolt vaskapuk eladók, igen.
1: Új kertes családi ház.
0: Új kertes családi ház.
1: 2000 literes víztartály.
0: 2000 literes víztartály, igen.
1: 20 darab tojótyúk.
0: 20 darab tojótyúk, jó.
1: És az utolsó pedig 200 kg-os hízó.
0: 200 kg-os hízó is eladó. Ez magyar lakon van, ugye?
1: Úgy van. Bizony,
0: már ismerős. De a telefonszámot nem tudom, azt azért mondjam meg.
1: Mondom, persze, hogy ne 20-as.
0: 20-as.
1: 50.
0: Igen.
1: 67.
0: 67.
1: 193.
0: 193, rendben.
1: Ez lenne engedelmi kell.
0: Köszönöm.
1: Nagyon
0: szépen.
1: Megköszönöm, és szép napot, minden jót önnek.
0: Minden jót önnek, és viszont hallásra.
1: Köszönöm.
0: Haló, haló.
2: Haló, üdvözlöm, Tinea.
0: Üdvözlöm, tessék.
2: Érdezni szeretnék én is.
0: Igen.
2: Van egy Simpson motoros Austrit gyártmányú.
0: Simpson motoros, nem értettem a másikat.
2: Austrit.
0: Jó. Austrit. Valami ilyesmi, igen, gyártmányú.
2: Igen, kapálógép.
0: Kapálógép.
2: Lyukkernak elkészítve.
0: Igen.
2: Eladó.
0: Igen.
2: Érdeklődni 30-as.
0: 30.
2: 622.
0: 622.
2: 61.
0: Igen.
2: 86-os.
0: 86 a vége, rendben van.
2: És bagod, helyileg.
0: Ja, bagod, ja, de jó, hogy mondja. Majdnem elfelejtettem. Köszönöm jó. Szépen.
2: Jó, szépen köszönöm.
0: Minden jót, hallás. Viszont hallásra.

No már 3:45 van, gyorsan megy így az idő, ha sokan telefonálnak. Örülök, hogy ennyien bennünket választottak megint csak. Ismétlés következik, remélem semmit nem hagyok. Kieladó Chevrolet Aveo személygépkocsi, 1.4-es benzines, 94 lóerős, 2006-os évjáratú. Megkímélt állapotban 168 ezer kilométerrel. Irányár 749 ezer forint. A telefonszám plusz 3630 160 23 80-as. Aztán családi birtok eladó Zalaszengrót határában gondozott gyümölcsfákkal, szőlővel. A telefonszám 92-es körzet 315 444-es. Régi motorokat, autókat vásárolnának, telefonszám 30-as mobil, 553 77 66-os. Zalalövőről ingyen elvihető kis cica, telefonszám 30-as mobil, 45 42 776-os. Aztán ide bekúszott még egyszer ez a családi birtok, nem kell kétszer, csak egyszer. És akkor mondom, amíg telefonon jöttek, Körment környékéről Gersek Karátról érkezett a hirdetés. Eladó egy MTZ 50-es traktor, illetve 50-es MTZ-hez első híd szervó kormánnyal, tartóval együtt önindító adagoló mind-mind van hozzá. Van kuplung szerkezet is. Aztán Volvo traktor 40-es, van egy 120 literes hajdú villanyboiler és egy asztalos gyalupad eladó Gersek Karáton. A telefonszám 30-as mobil 441 6321-es. Aztán lenti környékén kisméretű bontott tégla eladó, mintegy 1500 darab van belőle. A telefonszám 30-as magyar mobil, 853 és 4000-es a vége. Lenti és Zalaegerszeg között fűrtojás eladó, illetve a jövőben rendelhető is a későbbiekre. A telefonszám 003630 5865 905-ös. Azt mondja, hogy 70 darab kerek szénabála eladó, tető alatt tartották, úgyhogy nem ázott agyon. Dobronak 158-as számnál van, de telefonáljanak előtte. A telefonszám 070 412 282-es. Aztán jött a magyar laki hirdetés, új kovácsolt vaskapuk eladók, van egy új kertes családi ház is egyébként, 2000 literes víztartály, 20 darab tojótyúk és 200 kg-os hízó. Mindezt tehát magyar lakon, a telefonszám 20-as mobil, 50 67 193-as. Aztán eladó egy Simpson motoros osztrik gyártmányú kapálógép Juckernek elkészítve Bagodon. Hogyha valaki szeretne ilyet vagy szüksége van, ráhívhatja a következő telefonszámot 003630 622 61 86-os, mindezt tehát Bagodon van. Talán mindent elmondtam, ezek jöttek most délelőtt. Jó, amikor ilyen sokan telefonálnak, még az idő is gyorsabban megy, maradjanak velünk a folytatásban is. Délután is lehet hirdetni, illetve az apró hirdetések fent lesznek a rádió honlapján, ott megtalálják őket dátum szerinti bontásban, illetve ha valamit nem sikerült feljegyezni, hívjanak bennünket, szívesen segítünk. További jó rádiózást mindenkinek, 3 perccel vagyunk 3:45 után, jönnek a zenék, 10-kor pedig friss hírek.

nem segíthetsz már. Addig jártok gorsonk a kútra, hogy összetörve már nem hiányzik más. Csak az első tánc. Csak az első tánc.

segíthetsz már. Addig jártok mosonk a kútra, hogy összetörve már nem hiányzik más. Csak az első tár.

így nem segíthetsz már. Addig járt a borsónk a kútra, hogy összetörve már nem hiányzik más. Csak az első tánc.

0: like those Asher Dimes.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Ma lejár az Európai Ügyészség első szlovén tagjának, Janka Brezigárnak a 6 éves mandátuma, utódját azonban még nem nevezték ki. A késlekedés oka a jelentkezők alacsony száma és a hosszas jelölési eljárás, jegyzi meg az STA hozzáfűzve, hogy az átmeneti időszakban a posztot legfeljebb 3 hónapig a helyettese Tanja Frank Eller tölti be ideiglenesen, jelentette be ma honlapján az Európai Ügyészség. Szlovénia több mint 1 éve keresi Brezigár utódját. 6 sikertelen felhívás után az állami ügyészi tanács májusban 3 jelöltet tartalmazó listát nyújtott be az igazságügyi minisztériumnak. Tanja Frank Eller, Matej Ostir és Mariana Grasics ügyészek nevével. A Robert Golob vezette kormány ugyanebben a hónapban felülvizsgálta a listát és felhatalmazta a minisztériumot, hogy továbbítsa azt az illetékes uniós intézményeknek. A szlovén új európai ügyész személyéről a végső döntést az EU tanácsa hozza meg. Egy 70 éves német állampolgár halálosan megsérült hétfő délután a júliai Alpokban. A férfi a Triglau meghódítására indult. A Prág feletti útvonalon fényképet akart készíteni, amikor egy kis sziklaküszöb szélén megcsúszott, s a mélybe zuhant. Mintegy 30 métert csúszott a törmeléken és beütötte fejét. Sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a baleset helyszínén életét vesztettek, közölte a krányi rendőrség. Kedden tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára Magyarországon. Előbbi bruttó 2, utóbbi beszerzési ára bruttó 5 forinttal nő majd, írja a holtankoljak.hu. A szakportál figyelmeztetett. Ez nem jelenti azt, hogy a kutak áraiban ez az emelkedés megjelenik, ugyanis az elmúlt 2 hét gyakorlata alapján a MOL és a többi hálózat nem emelte meg a kiskerárakat a nagykereskedelmi árváltozás mértékével. Hétfőn, azaz július 27-én az alábbi átlagáron lehetett tankolni a magyarországi kutakon. 95-ös benzin 598 forint per liter, gázolaj 619 forint per liter. Kedden Washingtonban tárgyal egymással 2026-ban már 4. alkalommal Volodymyr Zelenszkij és Donald Trump, amelynek egyik apropójául Lindsey Graham amerikai szenátor gyászszertartása szolgál. A megbeszélésen várhatóan az ukrajnai háború lezárása, az ukrán légvédelem erősítése és a Patriot rendszerek gyártási licence kerül napirendre, miután Marco Rubio és Sergei Lavrov manilai tárgyalása áttörés nélkül zárult. A két elnök kapcsolata a 2025. februári feszült ovális irodai összecsapás óta sokat javult, most pedig a Krím-félsziget körüli helyzet és az orosz szankciók kérdése is terítékre kerülhet. Sport. Gasper Okorn szövetségi kapitány kihirdette a világbajnoki selejtező sorozat 2. csoportkörére készülő magyar férfi kosárlabda válogatott keretét. A szlovén szakember által behívott 18 játékos augusztus 16-án Székesfehérváron kezdi meg a felkészülést. Egy héttel később, 23-án költözik át a csapat Miskolcra, ahol a magyarok a kvalifikáció első szakaszában az észteket fogadják 27-én, majd 30-án Szlovéniában lépnek pályára.
3: Időjárás.
2: Napközben jobbára derült lesz az ég, az időnként megélénkülő kelet irányú szélben 27-33 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
1: Közlekedési hírek.
2: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a járműforgalom. A közlekedési rendőrség Gornyer Radgona körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét. Gyászjelentés. A gyászoló család megtört szívvel és mély fájdalommal tudatja a rokonokkal, jó barátokkal, ismerősökkel és mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 95. életévében elhunyt Kolosa Gizella, dobronaki lakos, egykori óvónő. Hamvait augusztus 2-án, vasárnap 17 órakor helyezik örök nyugalomra a Dobronaki temetőben. Az elhunyt előtt szombaton 18 órától, vasárnap pedig 10 órától róhatják le kegyeletüket, tiszteletüket. Megismétlem. A gyászoló család megtört szívvel és mély fájdalommal tudatja a rokonokkal, jó barátokkal, ismerősökkel és mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 95. életévében elhunyt Kolosa Gizella, dobronaki lakos, egykori óvónő. Hamvait augusztus 2-án, vasárnap 17 órakor helyezik örök nyugalomra a dobronaki temetőben. Az elhunyt előtt szombaton 18 órától, vasárnap pedig 10 órától róhatják le kegyeletüket, tiszteletüket. Yeah!

Ez volt a Blue Hotel felvétel itt az MMR-en, és akkor egy kis érdekesség következzék. Egy időjárás jelentés, süt a nap, odakint 23 fok a hőmérséklet. Lassan emelkedik, majd ma nem érjük el a 30 fokot, ezt írják. Érkezik viszont a hőhullám, már az Adriára is. Kedden száraz napos idő várható, ott alig lesz felhő az égen. Záporzivatar nem valószínű, és gyenge marad a légmozgás is. 28-33 fokot mérhetnek, a tengervize Pulánál 26 fokos, Splitnél 23 fokos. Aztán, ami a Balatont illeti, időnként gomoly felhők zavarhatják meg a napsütés, de számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkül a szél, a hőmérséklet 30 fok közelében alakul majd, a tóvize pedig 22 Celsius fokos. Egyébként, ami a vízhőmérsékleteket illeti, 21 fokos a Velencei tó, 22 fokos a Fertőtó, a Tiszató 25 fokos, már ami van bennük, ugye, mert nagyon nagy az asszály. Ma reggel megdőlt a vízállás negatív rekordja a Dunánál, Budapesten. Hetek óta igen alacsony a folyók, köztük a Duna vízállása is. Sem a magyarországi, sem a külföldi vízgyűjtők területén nem hullott, és sajnos nem is nagyon fog hullani jelentős mennyiségű csapadék. Július 16-án 6 cm-re közelítette meg az addigi legalacsonyabb vízállást a folyóvíz szintje, majd kismértékben emelkedett, de ez már elmúlt. A Duna újra apadni kezdett, ma reggel 9 órakor Budapestnél már csak 30 cm-t mutatott a vízmérce, így 3 cm-vel megdőlt a valaha mért legkisebb vízállás 2018-as rekordja. Bajánál szintén ma 14 cm-rel állított fel negatív rekordot a legnagyobb folyó. A korábbi rekord 27 centi volt, mely szintén 2018-ban rögzítettek egyébként, úgyhogy negatív rekordot döntött a Duna vízállása Bajánál és Budapestnél is. Hát vannak, akik ezen megrökönyödnek, vannak, akik legyintenek rá, vannak, akik nem értik, hogy éppen mi történik. Hát az biztos, hogy nem jó irányba mennek a folyamatok, ennyit bizton állíthatunk még laikusként is. És hogy hol lesz ennek a vége, ki tudja megmondani, hiszen most meg hőkupolát emlegetnek, meg felmelegedést, ami ugye gyorsítja a párolgását a folyónak, utánpótlás nem érkezik, lassan majd tényleg mezitláb járkálunk a folyók meg a patakok medrében. Ezt hozta ez a nagy fejlődés, meg nagy átalakulás, ami az időjárásunkat illeti, és nem csak mi kis emberek vagyunk egyébként a hibásak miatta. Ennyit érdekességképpen, meg tovább gondolás gyanánt is. Folytatjuk tovább a zenék sorát, amúgy is egy zenés órában járunk most már benne, jó 20 perce, úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, következzék a Takács Tamás.

Ez volt az Edda együttes felvétele, és a kertbe kirándulunk egy picit, hogyha önöknél is van odahaza fekete szeder, akkor bőszen bólogathatnak a következő percekben. A fekete szeder az egyik legkedveltebb nyári gyümölcs, amelyet már évszázadok óta gyűjtenek és fogyasztanak. A tüskés bokrokon érő fényes fekete termések nem csak ízletesek, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaznak. A természet bőséges ajándékának számít, hiszen erdőszéleken, sövények mentén, domboldalakon és kertekben egyaránt megtalálható. Aki egyszer megkóstolja napérlelte frissen szedett szedret, annak nehéz elfelejtenie különleges édes savanykás ízét. A szeder már a régi időkben is fontos helyet foglalt el az emberek életében. Nem csak gyümölcsét becsülték, hanem leveleit is gondosan megszárították, és a házi gyógynövény készlet részévé tették. A népi megfigyelések szerint a szeder a nyár végének egyik legértékesebb gyümölcse, amely segít felkészíteni a szervezetet az ősz közelettére. A fekete szeder gazdag C-vitaminban, K-vitaminban, mangánban és élelmirostokban, emellett jelentős mennyiségben tartalmaz olyan természetes növényi vegyületeket, amelyek a sötét színét adják. Ezeket ma antociánoknak nevezzük, és régóta nagy figyelem övezi őket antioxidáns tulajdonságaik miatt. A népi gyógyászatban úgy tartották, hogy a szeder rendszeres fogyasztása erősíti a szervezetet, és hozzájárul a jó közérzet megőrzéséhez. Nyáron frissen ették, a bőséges termést pedig lekvárként, szörpként, befőttként eltették télire. Úgy vélték, hogy így a nyár erejéből a hideg hónapokra is megőrizhetnek valamennyit. A szeder levelet sem hagyták veszendőbe menni. A fiatal egészséges leveleket virágzás előtt gyűjtötték össze, árnyékos helyen megszárították, majd teát készítettek belőle. A hagyomány szerint ezt a teát torokkaparás, rekedtség és különféle emésztési panaszok esetén is szívesen fogyasztották, gyakran más gyógynövényekkel, például málnalevéllel, mentával vagy cickafarkkal együtt került a tea keverékbe. A szeder különleges helyet foglal el a természetes táplálkozásban. Magas rosttartalma miatt sokan kedvelik, hiszen a rostok fontos szerepet töltenek be az emésztés normál működésének támogatásában. Friss gyümölcsként önmagában is kiváló, de joghurtba, zapkásába, gyümölcssalátába vagy turmixokba is remekül illik. A konyhában rendkívül sokoldalúan felhasználható, készülhet belőle lekvár, szörp, szósz, zselé, akár gyümölcs, bor vagy házi ecet is. A népi megfigyelések szerint a szedret mindig teljesen érett állapotban érdemes leszedni, a félig piros szemek már nem érnek tovább olyan szépen, mint sok más gyümölcs, ezért a türelem itt is különösen fontos. A teljesen érett szeder könnyen leválik a kocsányáról, zamata ilyenkor a legteljesebb. A szederbokor nem csak az emberek számára értékes, virágai tavasszal sok méhet és más beporzó rovart vonzanak, termése pedig nyár végén számos madárfajnak biztosít táplálékot. Sűrű ágrendszere biztonságos búvóhelyet nyújt kisebb állatoknak is, ezért természetközeli kertekben különösen hasznos növénynek számít. A kertekben nevelt nemes szederfajták nagyobb termést adhatnak, de sokan ma is a vadon termő szeder ízére esküsznek. A természetes környezetben fejlődő bokrok gyümölcsei gyakran kisebbek, de aromájuk intenzívebb lehet. A szeder gyűjtése során is érdemes figyelni arra, hogy a forgalmas utak mellől vagy szennyezett területekről ne szedjük le a gyümölcsöt. A legjobb, ha tiszta erdőszélen, saját kertből vagy megbízható termőhelyről származó termést fogyasztunk. A fekete szeder azt is eszünkbe juttatja, hogy a természet legértékesebb ajándékai sokszor egészen egyszerűek, nem igényel különleges gondoskodást, mégis minden nyáron bőségesen megajándékoz bennünket. Egy marék friss szeder nem csak finom csemege, hanem emlékeztet arra is, hogy a természet változatossága és gazdagsága minden nap körülvesz bennünket. Érdemes tehát minél gyakrabban helyet adni ennek a különleges gyümölcsnek az étrendünkben. Frissen fogyasztva, télire eltéve, vagy a leveleiből készítette a formájában egyaránt része lehet a hagyományos természetközeli életmódnak, amelyet elődeink is nagyra becsültek. A fekete szeder nem véletlenül maradt az egyik legkedveltebb erdei gyümölcs. Egyszerre finom, sokoldalú és a természet bőségének egyik legszebb jelképe, és éppen szezonja van neki, bár itt a nyár végéhez
csatolták hozzá, hogy a nyár végének legértékesebb gyümölcse, tehát most is bőven nyílik, pedig még benne vagyunk, bízom a nyárban. Úgyhogy lehet, hogy önöknél is érik még, de hát tényleg amennyi gyümölcs van rajta nyár végéig, szerintem kitart majd. Bízunk benne, hogy nem fogja semmi elverni. Hogyha önöknél is van odahaza, akkor érdemes minden nap átnézni, és leszedni azokat a szemeket, amik tényleg könnyen leválnak róla, mert azok a legízletesebbek. Hajrá, fekete szeder, váljék egészségükre!

nem hátrafelé nézünk mi sem, hanem előre tekintünk. Jön nem sokára majd a következő hírblokk. 8 perc múlva 11 órakor hallgathatják meg a délelőtt utolsó híreit, érkezik majd Oleti Zsuzsanna. Aztán az utolsó órában is várjuk persze önöket még így délelőtt a reggeli stábban, úgyhogy ha gondolják és van lehetőségük, akkor maradjanak velünk, rádiózzunk együtt.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Ma lejár az Európai Ügyészség első szlovén tagjának, Jakab Rezigárnak a 6 éves mandátuma. Utódját azonban még nem nevezték ki. A késlekedés oka a jelentkezők alacsony száma és a hosszas jelölési eljárás, jegyzi meg az STA hozzáfűzve, hogy az átmeneti időszakban a posztot legfeljebb 3 hónapig a helyettese Tanja Frank Eller tölti be ideiglenesen, közölte ma honlapján az Európai Ügyészség. Szlovénia több mint 1 éve keresi Rezigár utódját. 6 sikertelen felhívás után az Állami Ügyészi Tanács májusban 3 jelöltet tartalmazó listát nyújtott be az igazságügyi minisztériumnak. A Robert Golob vezette kormány ugyanebben a hónapban felülvizsgálta a listát és felhatalmazta a minisztériumot, hogy továbbítsa azt az illetékes uniós intézményeknek. A szlovén új európai ügyész személyéről a végső döntést az EU tanácsa hozza meg. A magyar kormány még nem tudott döntést hozni arról, hogy miképp lehetne rendezni jelentős anyagi erőforrások árán a Velencei tó helyzetét. Az egykor strandjairól, gazdag élővilágáról, fesztiváljairól, sportrendezvényeiről és magas ingatlan árairól híres tó körül megszűnt a turizmus, és maga a tó is haldoklik. Élővilágának kimenekítése már tervezés alatt áll. Ha folytatódik a jelenlegi aszályos helyzet, akkor az élő környezetért felelős minisztérium szakértőinek számításai szerint augusztusra megszűnik a Velencei tó. A vízfelület több kisebb tavacskára esik majd szét, a hatóságok pedig maximum arról gondoskodhatnak majd, hogy ezeket a vízfelületeket valamilyen formában összekössék. Rekord alacsony a Duna vízállása is Budapestnél. Kedd reggel 31 cm mutatott a vízmérce, derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság honlapjának reggeli adataiból. Eszerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 cm volt, írja az MTI. Vandál rongálás történt a medjugorjei kegyhelyen. Ismeretlen tettesek meggyalázták a Mária szobrot a Podbördön. Sértő feliratokat mázoltak a jelenések hegyén álló szobor talapzatára, és felgyújtották a Szent Jakab templom szabadtéri oltárát. Az incidens nagy felháborodást és döbbenetet keltett a zarándokok és a vallási közösségek körében. Krizsavác, a nagy kereszthegye környékén több felületen angol nyelvű devil, hudics ördög feliratokat hagytak az elkövetők. A helyi rendőrség vizsgálja az eseteket, és a közzétett biztonsági kamerás felvételek alapján keresik az elkövetőt vagy elkövetőket. Sport. Kinevezése után bő 2 héttel lemondott posztjáról Paolo Maldini, az Olasz Labdarúgó Szövetség technikai igazgatója, illetve a szervezet tanácsadója Leonardo Nascimento de Arujoya, akik a válogatott és az utánpótlás szakmai megújítását tervezték. A 2 korábbi AC Milan legenda azzal a céllal vállalt munkát a szövetségben, hogy új alapokra helyezze az olasz futballt, de már az új szövetségi kapitány keresése során összedőlt a tervük.
2: Időjárás.
1: Napközben jobbára derült lesz az ég, az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 27-33 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön zökkenőmentes a járműforgalom. A közlekedési rendőrség Gornyaradgona körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

Ez volt a Vétek felvétele. Érdekes hír, Peter Jackson is beszáll a Queen legendás budapesti koncertfilmjének felújításába. A világon legelőször a budapesti klasszikus filmmaraton nyitó filmjeként láthatja a közönség a Queen emblematikus budapesti koncertjéről készült mozifilmet felújított változatban. Majdnem 40 évvel ezelőtt, hát egy napja, 1986. július 27-én lépett fel a Népstadionban a világ egyik legnépszerűbb zenekara, a Queen, 80 ezer néző előtt. A becslések szerint a falakon kívül további 45 ezer ember hallgatta a zenekart. A budapesti Giga koncert azért is emlékezetes világszerte, mert a zenekar ekkor lépett fel először a Vasfüggöny mögött a Keleti blokkban. A koncert kapcsán Zsombolyai János rendezésében készült el a Queen Budapest című koncertfilm. A világsztárok utazását és a koncertet számos operatőr rögzítette összesen 17 kamerával. A teljes koncert mellett a Queen budapesti tartózkodása során forgatott jelenetek is láthatók, köztük a sztárok megérkezése Budapestre szárnyas hajóval, a szentendrei és a budapesti séták, valamint a gokártozás a Hungaroringen. A filmarchívumban 40 évig épségben megőrzött eredeti negatívok digitalizálását a filmlabor végezte el, míg a kép és a hang restaurálást Peter Jackson új-zélandi rendező-producer csapata, a Park Road. A felújított változat világszerte látható lesz majd a mozikban. Magyarországon a szeptember 15-i premier után október 7-től a Pannónia forgalmazásában vetítik majd, úgyhogy meg lesz ez a film felújítva, önök is megnézhetik, addig pedig itt vannak a dalok, megyünk a Queennel tovább.

Adele felvétele szólt. 3 perc elmúlt 11:30, még egy programról. Aztán folytatjuk zenékkel, és még a búcsú erejéig jövünk majd vissza. Indul az ingyenes Motorok Fesztivál Miskolcon. Rocklegendák, motoros sók és családi programok várják a közönséget július utolsó hétvégén. Pontosabban július 31-én és augusztus 1-én a Lovagi Tornák tere ad otthont a kétnapos fesztiválnak, ahol a nagy színpadon többek között fellép a Nanda Barbies, az Orális, a Nevergreen is, meg még sokan mások. A hétvége egyik legkülönlegesebb produkciója a Rock Legendák koncertje lesz, ahol egy színpadon találkozik a magyar rockzene több meghatározó alakja, Viki Dágyula, Varga Miklós, Kalapács József, Rudán Joe és Kalapács Ódor Szintia. A koncertek mellett egész hétvégén motoros bemutatók, showelemek, különleges építésű motorok, a nagy márkák legújabb modelljei, motoros ruházatok és kiegészítők, ügyességi programok, valamint családi élmények várják a közönséget. A legkisebbeket szombaton külön gyermekprogramok szórakoztatják, úgyhogy érkezik a Motorok Fesztivál Miskolcra július 31-én és augusztus 1-én, nálunk pedig érkeznek a könnyű zenék. További jó rádiózást!

Na hát, ilyen vidám dallamok után köszön el önöktől a reggeli stáb. Ha gondolják, akkor maradjanak a folytatásban is, hiszen megy tovább a vezetett műsor rész este 7 óráig, most alig 10 perc múlva lesz dél. Nem sokára érkezik majd a déli krónika. A délelőtti hírszerkesztő Oleti Zsuzsanna és a délutáni műsorvezető Cseresnyi Tünde várja majd önöket. Mi meg akkor köszönjük szépen a figyelmet. Király Boglárka válogatta a zenéket, Vúcsák Filip volt a hangtechnikus, és Donner Tíme a műsorvezető. További szép napot kívánunk mindnyájuknak, és minden jót a legközelebbi viszonthallásig.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A hírügynökségek fontosabb délelőtti jelentéseit. Cseresnyi Stünde műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Vucsák Filip hangtechnikus tart önökkel. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Krónikánkban egyebek mellett az alábbi témákról hallhatnak majd.
2: Mától olcsóbban tankolhatunk, miután a kormány 0 órától csökkentette az üzemanyagok és a fűtőolaj literenkénti árát.
1: Új fokozatra kapcsol a vagyonvisszaszerzés Magyarországon.
2: Az Európai Bizottság aktiválta a vészhelyzeti mechanizmusát, hogy segítse Franciaországot és Spanyolországot az erdőtüzek elleni küzdelemben.
1: Ma Washingtonban tárgyal Volodymyr Zelenszky és Donald Trump. Ennyit bevezetőül, már is rátérünk a részletekre, élőkön a szlovén vonatkozású hírekkel. Tartsanak velünk! Tony Kaiser külügyminiszter hétfőn francia kollégájával, Jean-Noël Barrot-val találkozott Párizsban.
2: Ahogy Kaiser az X közösségi oldalon közölte, megállapodás született arról, hogy a két ország elmélyíti a stratégiai párbeszédet. Mint kulcsfontosságú témát a szlovén külügyminiszter kiemelte a biztonságot, a versenyképességet és a kétoldalú stratégiai együttműködés erősítését.
1: Ma lejár az Európai Ügyészség első szlovén tagjának, Jakab Rezigárnak a 6 éves mandátuma. Utódját azonban még nem nevezték ki. A késlekedés oka a jelentkezők alacsony száma és a hosszas jelölési eljárás, jegyzi meg az STA hozzáfűzve, hogy az átmeneti időszakban a posztot legfeljebb 3 hónap helyettese Tanya Frank Eller tölti be ideiglenesen, jelentette be ma honlapján az Európai Ügyészség.
2: Szlovénia több mint 1 éve keresi Rezigár utódját. 6 sikertelen felhívás után az Állami Ügyészi Tanács májusban 3 jelöltet tartalmazó listát nyújtott be az Igazságügyi Minisztériumnak. Tanya Frank Eller, Matej Ostir és Marjana Grasics ügyészek nevével. A Robert Golob vezette kormány ugyanebben a hónapban felülvizsgálta a listát, és felhatalmazta a minisztériumot, hogy továbbítsa azt az illetékes uniós intézményeknek. A szlovén új európai ügyész személyéről a végső döntést az EU tanácsa hozza meg.
1: Mától olcsóbban tankolhatunk, miután a kormány 0 órától csökkentette az üzemanyagok és a fűtőolaj literenkénti árát.
2: A leggyakrabban tankolt 95-ös oktánszámú benzin ára 4,6 centtel csökkent, új ára 1,60 cent lett. A gázolaj 2,7 centtel lett olcsóbb, így újonnan 1,82,8 centért tölthetjük autónkba literjét. A fűtőolaj is olcsóbb lett, mégpedig 2,8 centtel, így mától egy hétig 1,43,6 centért rendelhetjük meg literjét. Az új árak augusztus 3-áig érvényesek. A kőolajszármazékok árának csökkenése a kormány pénteki döntését követi, amely az üzemanyagárak emelkedésének mérséklése érdekében 2 hónapra befagyasztotta a motorbenzin, a dízel üzemanyag és az extra könnyű fűtőolaj széndioxid kibocsátású légszennyezésért fizetendő energiahatékonysági hozzájárulás és környezetvédelmi díjak megfizetését.
1: Novobrežice közötti autópályán megállítottak a novomeszthói rendőrök egy brit rendszámú személygépkocsit, mert sofőrje 258 km/h sebességgel vezetett.
2: A 37 éves férfi 1200 eurós bírságot és 9 büntetőpontot kapott gyorshajtásáért, közelte ma a novomeszthói rendőrség.
1: Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot ma a Magyarország gyűlés. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők.
2: A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyon védelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyon visszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását az MVVH számára. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés.
1: Néhány nap múlva, augusztus 1-én ünnepli a 80. születésnapját a forint, ha azonban a lakosságon múlna, már réges-régen nyugdíjazták volna a magyar fizetőeszközt.
2: Az Európai Unió Euróbarométer kutatása alapján már 80% támogatná az euró bevezetését, és úgy tűnik a statisztikák alapján, hogy a közös európai deviza lassacskán el is kezdte bevezetni magát Magyarországon.
1: A Jutarnyi Liszt napi lap keddi beszámolója szerint az Európai Bizottság engedélyezte Horvátországnak, hogy augusztus 1-től 6 hónapon át eltérjen a jövedéki adóra vonatkozó uniós előírások egy részétől. A kormány akkor él ezzel a lehetőséggel, ha azt a piaci folyamatok mindenekelőtt a közel-keleti helyzet alakulása indokolja, közölte Tomislav Csorics pénzügyminiszter.
2: Horvátországban kedden emelkedtek az üzemanyagárak, a 95-ös benzin literje 8 centtel 1,62 euróra, a dízelé 16 centtel 1,75 euróra, a mezőgazdaságban használt kék dízelé pedig 19 centtel 1,21 euróba kerül. A 1,21 euróra drágult. A hatóságilag maximált árak 2 hétig maradnak érvényben.
1: Az Európai Bizottság aktiválta vészhelyzeti mechanizmusát, hogy segítse Franciaországot és Spanyolországot az erdőtüzek elleni küzdelemben.
2: Franciaország 7 tűzoltó repülőgépet és 4 helikoptert kapott, Spanyolország pedig 6 repülőgépet és 3 földi egységet. Spanyolországban már több mint 80 ezer, Franciaországban pedig több mint 42 ezer hektárt emésztettek fel a lángok. A két tűzvészt még nem tudták megállítani, már több mint 320 ezer embernek kellett elhagynia otthonát.
1: Lengyelország hétfőn hivatalosan is kérte az Egyesült Államoktól Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter kiadatását. Az ügyészség közlése szerint a korábbi politikust 26 vádpontban akarják felelősségre vonni, amelyek többsége a bűncselekmények áldozatainak megsegítésére létrehozott alap állítólagos politikai célú felhasználásával kapcsolatos, írja Reuters.
2: A volt miniszter tagadja az ellene felhozott vádakat. Állítása szerint a Donald Tusk vezette kormánykoalíció politikai indítatású eljárást folytat ellene. Ziobro a 2015-2023 között kormányzó konzervatív jog és áll és igazságosság egyik meghatározó politikusa volt, és ő irányította azokat az igazságügyi reformokat, amelyekről az Európai Unió azt állította, hogy aláásták a jogállamiságot Lengyelországban. Ziobro és egykori helyettese Marcin Romanovski még az Orbán kormánytól kapott menedékjogot. Ziobro azonban május 9-én, azon a napon, amikor Magyar Péter letette a miniszterelnöki esküt, és korábbi ígéretének megfelelően kezdeményezte volna a menekül státuszuk visszavonását, az Egyesült Államokba menekült.
1: Kedden Washingtonban tárgyal egymással 2026-ban, immár negyedik alkalommal Volodymyr Zelenszky és Donald Trump, amelynek egyik apropójául Lindsey Graham, amerikai szenátor gyászszertartása szolgál.
2: A megbeszélésen várhatóan az ukrajnai háború lezárása, az ukrán légvédelem erősítése és a Patriot rendszerek gyártási liszense kerül napirendre, miután Marco Rubio és Sergej Lavrov manilai tárgyalása áttörés nélkül zárult. A két elnök kapcsolata 2025. februári feszült ovális irodai összecsapás óta sokat javult, most pedig a Krím-félsziget körüli helyzet és az orosz szankciók kérdése is terítékre kerülhet.
1: És ez már záró hírünk benne arról, hogy a Wells Report előrejelzése szerint és 2021 és 2020

0: kisebb a kiinduló ultragazdag réteg, de a növekedés üteme jóval gyorsabb, mint a hagyományos gazdasági nagyhatalmakban. A nemzetközi adatok alapján jól látszik, hogy a vagyonkoncentráció már nem kizárólag Nyugat-Európa és Észak-Amerika jelensége. Egyre több feltörekvő gazdaságban is gyorsan nő a rendkívül vagyonos emberek száma.
1: Sport.
2: A Celje labdarúgó csapata ma visszavágót játszik a Bajnokok Ligája második selejtező körében. A csapat egy héttel ezelőtt 3-3 arányú döntetlenre játszott az Egnacinóval Rogozsinában. A szlovén Albán klub mérkőzés 20:15-kor kezdődik a Celjei stadionban. Az MTK Budapest házigazdaként Kerezsi Zalán duplázásának is köszönhetően 3-0-ra legyőzte az előző idényben kupadöntő Zalaegerszeget a labdarúgó OTP Bank Liga első fordulójának hétfői záró mérkőzésén, írja a Magyar Távirat Iroda. Áprilisban is hasonló eredmény született a fővárosban. Kerezsi akkor is 2 góllal vette ki részét a zalaiak legyőzéséből. Az ETFC sorozatban 9 nyeretlen bajnokinál tart az MTK ellen, 5 vereség és 4 döntetlen a mérlege.
3: Időjárás.
0: Jobbára derült lesz az ég délután az időnként megélénkülő keleti irányú szélben, 27-33 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
1: Közlekedési hírek.
0: Vidékünkön zökkenőmentes a járműforgalom, a közlekedési rendőrség Gornya-Radgona körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.
2: Kedves hallgatóink, ennyi fért a Muravidéki Magyar Rádió keddi hír összefoglalójába. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép napot, jó MMR rádiózást!

12 óra 13 perc van a hajszál pontosan, a hír összefoglaló után indítjuk ezt a délutánt, immáron július 28-án kedden. Derült napsütés van, és 28 fok lent van, így megyünk bele ebbe a délutánba, remélem, hogy közösen is maradnak velünk. Györkös Gorán a délutáni hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatja, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyés Tündét hallják. Július 28-a van Szabolcs napja, ha van ilyen nevű ismerésű, köszöntsék, mi is ezt megtesszük. A mai ünneplőknek minden jót kívánunk, és mindenkinek csodás délutánt!

Havarok, Buli, Szamba és egy felejthetetlen hang Szolnoki Peti, ez volt a Bombon slágere. Gáspár Laci jön, itt lesz hamarosan Britney Spears, aztán a négyes street zenekar Eve-vel, Bari Lacival, Jack Savoretti is zenélni fog. Egy órakor jövünk majd a legfrissebb információkkal, és abból kiderül, hogy ma számíthatunk-e némi csapadékra, egyáltalán milyen időjárás várható a héten. Ezek részletei jönnek egy órakor, de emellett nagyon sok minden lesz a zenék mellett még a mai délutánon 3 órakor többek között. A Hírmagazin jelentkezik egy témával. Környékünkön a kutyáknál felütötte fejét a parvovírus. A vírus az egyik legsúlyosabb és legveszélyesebb bélgyulladásos betegséget váltja ki. Nagyon erős hányással, hasmenéssel, kiszáradással jár, ami kezeletlenül halálos lehet. A vírusok azt a fertőzés tüneteiről és a kezelésről Tyesa Zserdin Zsalikot, a Lendvai Állatorvosi Rendelő állatorvosát Szőke Krisztina kérdezte. Ez a téma szerepel a mai Hírmagazinban. Óránként jövünk majd friss hírekkel is, és a délután folyamán, ezt még most nehezen tudom meghatározni, hogy mikor, de itt lesz velünk Mányoki Attila, aki most még Kanadában tartózkodik, de hamarosan repül át Bostonba, és ő az, aki 16 óra 8 perc és 48 másodperc alatt 51 kilométert úszott, egy extrém kihívás jelentő úszáson van túl, az Ontario tavat első magyarként átúszta, és férfi rekordidővel teljesítette, hogy milyen volt ez a verseny, és Attilának mennyire volt ezt nehéz fizikailag és mentálisan leküzdeni, illetve milyen extrém teljesítményekre veszi még rá magát a következő hónapokban. Erről is beszélgetünk majd vele, úgyhogy ő lesz itt velünk ma délután, és reméljük, hogy össze is jön a távoli kapcsolat vele. Ő egyébként 2019-ben a világon a 18. emberként teljesítette a nyílt vízi úszás legnehezebb 7 tengerszoros átúszásából álló sorozatát, utolsó állomását az északi csatornát, ráadásul világrekordidővel küzdte le. Ő volt az, aki 2008-ban elsőként úszta át a Balatont hosszában, tehát Balatonkenese és Keszthely között, a mintegy 80 kilométeres távot megállás nélkül 25 óra 32 perc alatt teljesítette, és ő volt az az első magyar úszó, aki sikeresen átúszta a Balti-tengert Németország és Dánia között, de hát rengeteg friss sikere van, nemzetközi karrierje ugyanis a mai napig aktív, úgyhogy ő lesz itt velünk, ráadásul a fiatalember zalaegerszegi, úgyhogy ilyen jellegű kötődése is van ehhez a térséghez. Reméljük, hogy összejön a kapcsolat, és mesélni fog erről a fantasztikus teljesítményéről. Mi pedig folytatjuk most ezt az órát zenékkel, egy órakor pedig jövök a friss információkkal.

0: 13 óra van, köszöntöm a hallgatókat. Ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, július 28-án, kedden. Gyönyörűen süt a nap, sehol egy felhő az égen, és 28 fok van jelen pillanatban Lendván. Már a hőkupolára kell készülnünk, szépen lassan felkészíteni a szervezetünket, meg mentálisan is, mert ma még ez a 28-30 fok, higgyék el, hogy felüdülés lesz, a holnap érkező 33-mal és a hétvégén beköszöntő 38-40 fokkal. Most már picit óvatosabban fogalmaznak a meteorológusok is, és az a jó hír, hogy 42 fokkal már nem riogatnak bennünket, ezzel a 38-40 igen, és hidegfrontból megyünk át egy nagyon erőteljes melegfrontiba, és ez a melegedés veszi át az irányítást a következő napokban, szóval jön a hőhullám. Általában napos időre készülhetünk, ma csapadék nem valószínű, 27 és 32 fok várható kora délután. Szerdán túlnyomóan derült időt kapunk csapadék nélkül mérsékelt légmozgással, hajnalban 10-19 fokkal, délután pedig általában 30-35 fok között valószínű a legmagasabb érték. Túlnyomóan derült csapadékmentes időt hoz a csütörtök is. Marad a mérsékelt légmozgás, pedig azt gondolom, hogy ott már örülnénk a kicsit intenzívebbnek, de nem, szinte nem is mozdul majd a levegő. Hajnalban 12-21, délután 32-37 fok közé melegszik fel a levegő, és itt még nem értünk el a csúcsra. Pénteken döntően derült, csapadékmentes idő várható, sok napsütés mellett szerencsére képződnek gomoly felhők, amelyekből nem kizárt egy-egy csapadékóc kialakulása. Mérsékelt lesz a légmozgás pénteken, hajnalban 14-22, délután már 34-39 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton nagyrészt derült, csapadékmentes időt kapunk, sok napsütéssel, időnként megnövekvő gomoly felhőkkel, és ezekből délután egy-egy csapadékóc továbbra is kialakulhat nyári futózáporokkal. Mérsékelt marad a légmozgás, szombat hajnalban 15-23, délután 35-40 fok között várható a hőmérsékleti csúcs, és marad ez vasárnap is, derült, csapadékmentes idő 17-24 fokkal hajnalban, délután pedig 34 és 40 fok között alakul majd a hőmérséklet. Bizonyára kíváncsiak arra, hogy mit hoz a folytatás, nem lesz változás. A jövő hét elején picit intenzívebb lesz a gomoly felhőképződés, de általában melegedő időre számíthatunk, ami azt jelenti, hogy itt inkább az éjszakák lesznek a kellemetlenebbek, hiszen 22-27 fok lesz éjszaka, tehát nem frissül a levegő, napközben pedig 30-35 fokra számíthatunk. Kedd, szerda, csütörtök, jövő hét, péntek még stabilan 35-38 fokokkal érkezik, és a mostani prognózis szerint valamikor augusztus 7-e környékén éri el térségünket az a hidegfront, ami átalakítja időjárásunkat. Átmenetileg visszacsökken a hőmérséklet ilyen 30-32 fokra, ami a 40 fok után felüdülés lesz, és azt követően intenzíve felhősödés indul, frissülnek az éjszakák, és napközben a maximum 29-30 fok körül alakul. Tehát a nyárnak közel sincs vége, sőt, most vesz egy újabb nagy lendületet, erőt gyűjt, és jön az újabb hőkupola, jelentős melegedéssel és kifejezett erőteljes kánikulával. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból ez mit generál. Hidegfrontból melegfront, nagyon gyors váltással, és ez bizony megterheli a szervezetünket, rendkívül kedvezőtlenül alakul most a humán meteorológiai helyzet, életveszélyes hőhullám miatt elsősorban, és ez különösen a frontérzékenyeket viseli meg. Mindenképpen számítani lehet ezzel a dominánssá váló melegedéssel összefüggő fejfájásra, erősödő szívelégtelenségre, nehéz légzésre, leeső vérnyomásra, gyakoribb lehet a rosszullét, a fáradtság. A mai napot érdemes kihasználni arra, hogy megtervezzük, átrendezzük a következő legalább egy hét programjait. Tudomásul kell vennünk, hogy példátlan hőterheléssel, sok többlet terheléssel kell szembenéznünk, tehát nagyon fontos, hogy a reggeli hűvös időszakokat kell kihasználni, napközben minden módon zárjuk ki a felmelegedés lehetőségét, és pihenjünk annyit, amennyit csak lehet.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek körültekintően, hiszen a közlekedési rendőrség ma elsősorban Gornya-Radgona körzetében ellenőrzi gyakrabban a gépjárművek sebességét. Jó utat kívánunk és biztonságos célba érést!

0: Nálunk most 30 fok van, úgyhogy képzeljék el, hogy beugranak egy kellemes 24 fokos tóba, aztán 10 órával később mondjuk arra ébrednek, hogy a víz mindössze 11 fokos, és méteres hullámok csapkodnak, és még órákig nem érnek partot. Itt van a vonal túlsó végén egy igazi kalandor, aki túlélte ezt a kanadai fagyos poklot. Ráadásul a férfi világrekordot is megdöntve első magyarként úszta át az 51 kilométeres Ontario tavat. Itt van velünk a vonal túlsó végén a zalaegerszegi nyíltvízi úszó legenda, a szomszédunkban készülő Mányoki Attila. Szia Attila, gratulálunk ehhez a teljesítményhez.
1: Nagyon szépen köszönöm és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Mindenképpen az lenne az elsődleges kérdés, ami engem érdekel, hogy nyilván én is egy 20 fokos vízbe is nagyon óvatosan lépek bele. Mit csinál egyébként a tested, amikor mondjuk 11 óra kőkemény úszás után hirtelen 11-12 fokosra zuhan? Hogyan nem fagy meg az ember úszás közben ebben a 11-12 fokban?
1: Hát ez elsősorban inkább csak így a megélt tapasztalatoknak köszönhető, hogy a szervezetem azért már kapott ilyen jellegű hatásokat, és ezeket így a hosszú évek alatt azért megtanultam kezelni. Tudom, hogy nagyjából mi mindenre van szükség ahhoz, hogy az ember valamennyire ezt a hőképző készségét fent tudja tartani, ugye erő kell,

0: Hát ilyen szempontból szerencsém volt, mert ugye sötét volt, és a sötétben gyakorlatilag, amikor a nehéz rész volt, akkor kimondottan sötétség volt, és ilyen szempontból ugye a hajónak csak az oldala volt kivilágítva, ami nekem a támpontot adta, de magát az arcokat én különösebben nem láttam.
1: Szerencsére?
0: Volt olyan, aki mondta is, hogy az egyik ilyen nehezebb résznél, hogy hát ő pont most szállna ki a vízből, de Isten igazából ezek engem nem befolyásoltak. Uh-huh. Tehát egész végig, ahogyan haladtam, nekem nem volt ilyen jellegű problémám, én csak a saját feladatommal foglalkoztam, figyeltem a testemnek minden visszajelzését, és gyakorlatilag volt egy ilyen furcsa érzés, de hát pozitív érzés, hogy az ötödik óra után jött meg az a nagyon-nagyon határozott megerősítés, hogy ma ezt meg fogom csinálni.
1: És hát fantasztikus teljesítménnyel ezt meg is csináltad. Milyen érzés volt 16 óra után szárazföldre lépni? El nem tudom képzelni egyébként, hogy olyankor nem görcsöl be az embernek a karja, lába, és hogy újra szilárd talaj van alattad, az is furcsa érzés?
0: Hát meglehetősen, és ugye pont így az a komplex erőhatás, ami ilyenkor a szervezetet éri, azon kívül, hogy ugye a keringés minden vízszintesben van, tehát nem egy megszokott pozícióban, és az úszásnak a sajátossága miatt, ez a kvázi lebegés miatt, ugye nincs úgy terhelve az izomzat olyan erőben, és ezért szokott nagyon-nagyon nehéz lenni sokak számára, amikor fel kell állni és ki kell jönni, és ugye ez a szabályzatban bent van, hogy akkor ér véget az úszás, amikor az úszó önerőből mindenféle segítség nélkül feláll, és kisétál addig, amíg teljesen száraz a part. Na most hát ugye nekem pont ezzel volt gondom, hogy ahová megérkeztünk, az nem egy kimondottan strandterület, tehát rengeteg ilyen törmelékszerű kövek, betonok voltak a víz alatt, ami segítség, hogy nagyon-nagyon tiszta a tó, és nagyon jól lehet benne látni, de amikor nagyjából ugye így térdmagasságig ért volna a víz, és fel kellett volna állni, hát akkor nekem is pont az volt, hogy begörcsölt a lábam, és hát ott áldigáltam, és hát jeleztem is, hogy minden rendben, csak kell még egy rövid idő, amíg picit felold a lábam, hogy tovább tudjak még így botorkálni kifelé a köveken. Úgyhogy hát ilyen szempontból ez picit nekem egy örökké valóságnak tűnt, mire azt a néhány lépést meg tudtam tenni, de attól függetlenül egy nagyon-nagyon felemelő érzés volt az, hogy ott a magyar zászlót fel tudtam emelni, és hogy ezzel jelezve, hogy gyakorlatilag Magyarország is felkerült most már a 11. országként, akinek a sportolói teljesíteni tudták ezt a... Hát azt mondom, hogy az egyik legnehezebb tavi úszást.
1: Igen. Mikor fogtad föl? Azonnal, amikor partot értél, hogy ez megvan, vagy kell egy idő, amíg átfut rajtad ez a történet, hogy úristen, én ezt megcsináltam, én erre képes voltam?
0: Hát ez teljesen... Egy képbe voltam, tehát ilyen jellegű problémám nem volt. Nagyon-nagyon nehezen érkezett meg a part, de attól függetlenül viszont egy nagyon-nagyon jó érzés is volt, hogy az úszás alatt és közvetlen előtte két olyan döntést is kellett hoznom, ami szerencsére engem igazolt, és ezeknek is a döntéseknek, illetve a felkészülésnek, az eredményének a gyümölcse az, hogy én oda ki tudtam állni, ez egy nagyon-nagyon felemelő érzés, pláne az, hogy még voltak olyanok, akik eljöttek meg is nézni, hogy milyen lesz a partra érésem, tehát ez

0: ez egy mindenképp egy különleges pillanat volt így az életemben.
1: Tőzsgyökeres zalai vagy, hiszen Zalaegerszegen edzel. Amikor ott vagy a világ túlsó felén, jó korom sötét van, jéghideg a kanadai víz, benne vagy a vízben, akkor mit jelent neked az itthoni bázis, a szellemi, meg akár a fizikai háttér is, hogy tudod azt, hogy innen azért nagyon sokan drukkoltak neked?
0: Hát én ezt nagyon sokszor elmondom, hogy teljesen mindegy, hogy az ember hogy hagyja álomra a fejét, legbelül tudja nagyon jól, hogy hová tartozik, és ilyen szempontból nekem is teljesen mindegy, hogy merre vagyok a világban, attól nekem még az Zalaegerszeg még mindig ugyanúgy a világ közepe. És azon belül is én a Vizslaparkban nőttem fel, fantasztikus gyerekkorom volt, annak ellenére, hogy mennyivel szegényesebbnek tűnik pláne a mostani fiataloknak, de nekem ilyen szempontból konkrétan a Vizslapark jelenti mind a mai napig a világ közepét, és onnit számolok mindent. Úgyhogy ilyen szempontból egyébként egy nagyon-nagyon pozitívum, hogy egy ennyire kicsi, most így világszinten nézve egy ilyen kis városból, aminek ugye nincs tengerpartja, nincsenek meg, vagy nem voltak meg azok az adottságai, hogy az ember el tudott jutni egy olyan világba, és egy olyan, és ebben a világban egy olyan teljesítményt tudott nyújtani, ami a legtöbb ember számára, még ebben a közösségen belül is megsüvegelendő. Tehát ilyen szempontból nekem egy plusz motiváció, hogy ezekkel az eredményekkel másoknak is azt lehessen mutatni, hogy nincsenek körbezárva a lehetőséget.
1: Kíváncsi lennék, Attila, arra, hogy amikor 16 óra után végre szárazföldet értél, akkor mi volt az első hang, vagy az első szó, ami elhagyta a szádad?
0: Hú!
1: Ilyenkor egyébként hát meg tud szólalni az ember?
0: Hát ugye, amikor térdig álltam, akkor az volt, hogy begörcsölt a lábam. De aztán ahogyan kiértem, ugye megvan az egy állandó szófordulat nálam. Úgyhogy ilyen szempontból igen. Tehát azzal, hogy amikor az ember szárazföldön áll, az ilyenkor így minden helyszínen ez így azonnal így beugrik, hogy igen, megvan. És ennek ugye elég jelentős hangot is szoktam adni. Jól hallható a hajóba is, úgyhogy ilyen szempontból könnyebb leállítani a stoppert is.
1: Uh-huh. Nincs megállás most, Attila, ugye? A világ 8 legnagyobb tava a cél. Jön Skócia?
0: Így van. Jövő augusztusban van Skócia, azt követően van Bolíviában a Titicaca, ami ugye közel 4000 méteren van, és hát az utolsó állomásnak tartogatom az afrikai Malaviban lévő Malavi tónak az átúszását, úgyhogy, de hát addig még egy nagyon-nagyon, tehát az én stratégiám szerint egy nagyon-nagyon úszás vár rám Lodecben. De az igazság, hogy így a sorozat elmúlt három állomása, az mind hosszabb volt, mint a Loch Ness-nek a távolsága, és hát Loch Ness viszont nem lesz annyira hideg várhatóan, mint amit akár most itt az utolsó órákban teljesítenem kellett. Úgyhogy mindenképp bizakodó vagyok ezzel kapcsolatosan, és hát azt követően viszont meglehetősen érdekes területre kell lépnem, mert ugye ebben a magasságban még értelemszerűen nem úsztam, nekem 2000 méter volt legmagasabb, ahol eddig teljesen.
1: Ez meg közel 4000 lesz, ugye?
0: Így van, ez közel 4000 méter, és ugye ilyen szempontból egy plusz kérdőjel, hogy én meglehetősen erős asztmával küzdök gyerekkorom óta, és hát azért ezek mindig olyan jellegű kérdéseket tudnak felvetni, amire nagyon-nagyon nehéz megtalálni a pontos választ. Úgyhogy ilyen szempontból mindenképp tartogat kihívást a Titicaca, és hát a legvégén pedig a Malawi, ami pont az ellenkezője, mert közel 30 fokos vízről beszélünk, de és ugye ettől nehezek ezek a sorozatok, hogy az embernek mindenféle körülmények és távolságokon univerzálisnak és jónak kell lenni ahhoz, hogy be tudja gyűjteni az összes állomást.
1: Uh-huh. Ilyenkor felvetődik a kérdés, hogy mi a legnagyobb ellenséged egy ilyen kihívásnál? Az, hogy a fizikai fájdalom ott van, vagy hogy mentálisan megharcold ezt a történetet?
0: Hát bármennyire furcsa, inkább maga a háttérnek a biztosítása. Tehát ezek olyan jellegű dolgok, amiket magam befolyásolok. Tehát a felkészülés menete a mentális részével már különösebben nincs problémám, mert az a tapasztalatot, amit összegyűjtöttem ez alatt a 37 év alatt, amit a nyíldizen töltöttem, ez ad egy olyan stabil csomagot, amivel sokkal kevésbé ér meglepetés, mint az úszóknak a döntő részét. Tehát ilyen szempontból ezek a dolgok számomra kezelhetőek. Sokkal inkább az, hogy ezeknek a logisztikai és anyagi részét az ember tudja biztosítani, és ugye ezek zömében párhuzamosan mennek a felkészülés nehézségeivel. Ezek azok, amik inkább számomra megnehezítik az úszást.
1: A csendes nyolcas után mi jöhet még? Hogyha az megvan.
0: Az igazság, hogy rengeteg elképzelésem van, nagyon-nagyon sok mindent szeretnék csinálni. Hát egyrészt ugye a bolygónknak a 70% a víz. Tehát ilyen szempontból meglehetősen könnyű számomra kihívásokat és olyan jellegű célokat találni, ami számomra is értéket jelent, és ezen keresztül én, mint értékesebb helyszín, vagy milyen jelentősége, történelmi jelentősége révén tudnám esetleg az embereknek pluszba ezeket a helyszíneket megmutatni. Tehát bőven vannak ilyenek, de hát meglátjuk, hogy mire lesz lehetőségem. Én mindig csak így rövid távú célokat nézek úgy előre, amik így hajtanak, tehát úgy, mint akár most az úszáson is, hogy mindig csak egy-egy órával haladtam előre, így fejben, és nem az volt, hogy majd milyen lesz a célban, hanem mindig az adott frissítőnél meg volt, hogy egy óra múlva mi fog rám várni, majd azt követően a következő órában mi fog rám várni. Tehát ilyen szempontok alapján én most is úgy vagyok vele, hogy már csak most a bosztoni úszást leszámítva, mint a jövőt tekintve, most csak és kizárólag a Loch Ness van a fejemben.
1: Uh-huh. Mennyire tudsz példa lenni a 20 évesek számára? Mennyire érzed azt, hogy te most egyébként a legjobb formádat hozod, és bizonyíték arra, hogy hát 50 évesen is lehet az ember ereje teljében, és a maximumot tudja kihozni magából?
0: Hát én sokkal inkább már aggyal próbálom csinálni ezeket a dolgokat, már mint olyan értelemben, hogy sok esetben mondom az embereknek, hogy hiába van meg a megfelelő tudás, hiába van meg a megfelelő fizikai állapot, hogyha ezeket az ember nem tudja használni. Tehát sokkal hatékonyabb tud lenni az az ember, akinek egy picit kevesebb van, de azt maximálisan ki tudja aknázni. Tehát én is úgy vagyok vele, hogy a medencés edzések alkalmával tudom nagyon jól, hogy sokan gyorsabbak nálam. Tehát egy 53 évesen már nem nagyon kell világbajnoki részvételben gondolkodni. Ugye a dinamika ilyenkor már meglehetősen elkopik, de viszont az, ami bennem van, azt még mindig sokkal jobban tudom számos esetben hasznosítani. És ezek az úszások is nagyjából ezeket ilyenkor mindig így bizonyítják is, vagy visszaigazolást adnak, hogy nem kimondottan csak a fiatal kirobbanó erőben lévő embereknek a területe tud lenni egy-egy nagy teljesítmény. És sokkal fontosabb az, hogy az ember megtanulja a saját képességeinek a korlátait és ezeknek a használatát.
1: Attila, említetted, hogy Bostonba utazol most. Zalaegerszegre mikor térsz vissza?
0: Hát ugye úgy néz ki, hogy 7-én érkezem Budapestre, és gyakorlatilag utána én megyek is Egerszegre, mert augusztus 9-én lesz a koraszülött alapítványnak egy eseménye a Gébárti tavon, ahol magam is vízre fogok szállni. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy nagyon-nagyon jó időszak számomra, és egy sűrű időszak, független attól, hogy az ember azért már fáradt, de azért teljesen más lesz megélni majd a jövő hétvégén esedékes közösségi úszást.
1: Lesz egy kis ünneplés itthon?
0: Hát megmondom őszintén, én annyira már nem szoktam be ezekbe így belefolyni. Fogalmam sincs. Tehát én nem tervezgetek ilyenek. Egyrészt én úgy vagyok vele, hogy én csak elvégeztem azt a feladatot, megtettem azt a kötelességet, amire vállalkoztam. Tehát én úgy érzem, hogy semmivel sem tettem egyébként többet, mint bármelyik ember a saját területén, legyen szó akár egy kórházi ápolónőtől kezdve a festőig. Tehát mindenki a saját dolgát és munkáját végezte, és én is egyébként nem várok elérte egyáltalán válveregetést, még akkor is, hogyha mondhatom azt, hogy igen, ezt a teljesítményt lényegesen kevesebben tudják abszolválni a világon.
1: És ezzel én most egyet is értek. Attila, köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk a hihetetlen kanadai kalandot. Én a Muravidéki Magyar Rádió és a hallgatók nevében tiszta szívemből gratulálok az Ontariótó férfi világrekordjához, és hát büszkék vagyunk rá, hogy zalaegerszegi szomszédunként ilyen magasságokba juttattad el a régió hírét. Amit kívánok, kitartást, jó egészséget, hiszen a csendes nyolcasnak lesz még egy utolsó három állomása, ugye Loch Ness a következő, úgyhogy jó felkészülést, és aztán várjuk a következő szép eredményeket tőled. Minden jót kívánok neked!
0: Nagyon szépen köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat is Muravidéken. Köszönöm szépen.
1: Minden jót, csodás napot.
0: Önöknek is.
1: Maradjanak velünk, hiszen a kedd délutáni adásunk folytatódik, most már Bájelekszel jön Kuno Mário, de itt lesznek Kovalszkék, aztán 3:42-kor egy friss újdonságot is mutatunk. Sokszor még...

egyiknek sem hazudtam. Mondtam, hogy nem lesz ebből szerelem. Sem most, se később nem is keresem. És mérgeztem, mérgeztem a testet. Mások mikor feküdtek, én keltem. Rengeteg sok csókot elég értem. A reggelekre volt, hogy alig értem. Sok idő eltelt végig egyedül. Hosszú volt és mégis elrepül. Azt mondják, meg kell élni hamarabb. De közben én vagyok.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és ezúttal Teddy Swims újdonságát hoztam, mert hogy az énekes ismét dalba öntötte a bánatát. Teddy Swims újabb érzelmes felvétellel jelentkezett, mert hogy a legújabb kislemezét, a Breakup in the Reversed, a szakítása iklette kisfia anyjával. Teddy Swims az elmúlt évek egyik legnagyobb nemzetközi áttörését érte el, természetesen egyedülálló hangjával, és a soul, az R&B, a pop és a country elemeit ötvöző zenei világával pedig hatalmas rajongótábort épített globálisan. Eddigi legnagyobb slágerei bebiztosították már helyét a popzene élvonalában, ennek ad most egy újabb hatalmas löketet a legújabb sláger. Az énekes már több nyári koncertjén is bemutatta a digitális platformokon a frissen debütált Breakup in Reserved. A megjelenés már az első pillanattól kezdve végtelenül intim. Az előadó hangja egy szál akusztikus gitárkísérlet felett csendül fel, miközben egy különleges gondolatkísérletre épül. Milyen lenne, ha egy szakítás visszafelé történne, és a fájdalomtól egészen a szerelem első pillanatáig lehetne visszatekerni az időt. A lassan építkező, fokozatosan kiteljesedő hangszerelés ezúttal is tökéletes alapot ad Teddy Swims lehengerlő vokáljának. Ez a dal jelenleg nagyon betalált nálam, és pontosan tükrözi azt, ahol most tartok az életemben. Ezen dal és a következő albumom írása közben mentem keresztül azon, hogy a gyermekem anyjával véget ért a kapcsolatunk. A dal megírásakor rendkívüli módon inspirált Nash egy régi száma. Imádtuk, hogy az a dal teljesen visszafelé játszódik le, így arra gondoltunk, milyen gyönyörű lenne, ha ugyanezt az ötletet a saját kapcsolatomra vetítenénk ki, mondta a dal hátteréről Teddy Swims. Egyébként ezt a gondolatmenetet vizualizálja a dalhoz készült kisfilm is. Érkezik itt a napi frissben Teddy Swims és az aktuális újdonság, a Breakup in Reverse.

0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. A Gibanye Szoboda, az SD és a Levica Zorán Stevanović a parlamenti elnök felmentését indítványozták. A manőver a rendkívüli ülésszakok napirendjének elutasítását követi, ami azt jelenti, hogy a parlament nem rendelt el ellenzéki parlamenti vizsgálatot. A Stevanović ellen felhozott vádak között szerepel az alkotmányos rend megsértése, a parlamenti eljárásokkal való visszaélésekben való részvétel és az ellenzék alkotmányos jogok védelmének elmulasztása. Aki visszaél az alkotmánnyal, az nem töltheti be a parlamenti elnök posztját, hangsúlyozta Luka Mesec képviselő. A felmentési javaslatban az ellenzék rámutatott, hogy az elnök kötelessége megakadályozni a parlamenti eljárásokkal való visszaéléseket. Rámutattak, hogy a parlament elnökének példát kell mutatnia és figyelmeztetnie kell a képviselőket, hogy az alkotmánnyal összhangban járjanak el. Szlovénia történelmi rekordot ért el a turizmusban. Júniusban több mint 2 millió vendégéjszakát regisztráltak. A legnagyobb növekedést a hegyvidéki üdülőhelyek érték el, miközben a tengerparti települések forgalma enyhén visszaesett. A brit, cseh és a lengyel turisták száma jelentősen emelkedett. A legnagyobb növekedést az olyan népszerű úti célokon mérték, mint Krajnska Gora +12%, Bohiny +10% és Bled, ahol 8%-kal nőtt a vendégéjszakák száma. A szakértők szerint a forró nyári időjárás miatt egyre több utazó választja a kellemesebb klímájú hegyvidéki térségeket a hagyományos tengerparti nyaralások helyett. A külföldi turisták között továbbra is a németek töltötték el a legtöbb vendégéjszakát, ugyanakkor számuk 18%-kal visszaesett az előző évhez képest. A belföldi turisták összesen mintegy 454 000 vendégéjszakát töltöttek el Szlovéniában, ami 1,5%-os növekedés. A római kormány csökkentette a gázolajra kivetett jövedéki adót, jelentette be Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszter. A gazdasági tárca vezetője hangsúlyozta, hogy az intézkedés kizárólag a gázolajra vonatkozik, és 125 millió euróba kerül a költségvetés számára. A literenként 17 eurocentnek megfelelő csökkentés augusztus 6-áig érvényes. A csökkentésről legutóbbi ülésén döntött a kormány, miután az utóbbi napokban az olaszországi kutaknál a benzin literenkénti ára ismét túllépte a 2 eurót, a gázolaj esetében pedig a literenkénti 2,2 eurós árat, ami az olaszok számára lélektani határnak számít. Utoljára márciusban volt ilyen magas az üzemanyagok ára. Giorgia Meloni kormányfő kiemelte, hogy a nemzetközi feszültségek miatt szökött ismét a magasba az üzemanyag ára. Július utolsó és augusztus első hete Olaszországban a nyári szabadságok kezdeti időszakának számít, amikor is több 10 millió család indul gépjárművel nyaralni. Sport. Az Dezsele stadionban rendezik ma a Celje és az Albán Egnáció közötti mérkőzést a Bajnokok Ligája kvalifikációjának második fordulójában. A visszavágó 20 óra 15 perckor veszi kezdetét. Múlt héten Albániában játszott a két csapat, az eredmény döntetlen, 3-3 lett. Csütörtökön pedig a Konferencia Ligában szerepel három szlovén együttes, a Koper, a Bravo és az Alumini.
1: Időjárás.
2: Keletirányú szél mellett délután túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 33 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Vranszko és Locsica között, valamint Drámlje előtt Ljubljana felé, továbbá Szlovenske Konyice előtt Maribor irányában. Akadozik a tengermelléki stráda forgalma Postojna előtt mindkét irányban.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Kedves hallgatóink! Népzenei adásunkban ezen a héten a Kossuth és Magyar Örökség díjjal kitüntetett zenekar Pál István Szalonna és bandája zenél. Tartsanak velünk csütörtökön este 17:00-től.

0: Hunta nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en.
1: 3:15 van, és kedd, tehát indul az apró hirdetés rovatunk jó néhány hirdetéssel, amelyek már előzőleg érkeztek ide a stúdióba, messenger, e-mail formájában, de természetesen hívhatóak vagyunk most a műsor ideje alatt is, 575-17-18 és 575-17-19. Eladó Chevrolet Aveo személygépkocsi, 1.4-es benzines, 94 lóerős, 2006-os évjáratú megkímélt állapotban, 168.000 kilométerrel, irányára pedig 749.000 forint. Mondom az elérhetőséget: 00-30-30-160-23-80. Családi birtokeladó Zalaszentgrót határában, gondozott gyümölcsfákkal, szőlővel. A hívható telefonszám 00-36-92-315-444.

Szintén eladó, és a következőt hirdetik. Lenti környékén 1500 darab bontott kisméretű téglát árulnak. A telefonszám 00 36 30 853

40 00. Ingyen elvihető kis cica zalalövőről a hívható telefonszám 00 36 30 45 42 776.

0: Van telefonálónk is, üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, egy Suzuki Flash-t szeretnénk eladni.
0: Még egyszer, Suzuki?
1: Suzuki Flash.
0: Flash?
1: Igen.
0: Igen.
1: 2012-es évjáratú.
0: 2012-es, igen.
1: 1000-es motorról, klímából.
0: Igen.
1: Nagy kanizsán van.
0: Igen.
1: 1.450.000 forint az ára.
0: 1.450.000.
1: 30-ason van.
0: Igen.
1: 357.
0: Igen.
1: 25.
0: 25.
1: 77.
0: 77-es, rendben. Feljegyeztem, és köszönöm szépen, hogy nálunk hirdetett. Köszönjük a bizalmat, minden jót. Remélem, hogy lesz a vásárló is erre a kis Suzuki-ra. Minden jót, szép délután.
1: Piros színű.
0: Ez még egy hasznos információ egyébként.
1: Piros.
0: Köszönjük szépen. Tehát eladó egy piros színű Suzuki Flash, 2012-es évjáratú, 1000 köbcentis motorral, klímás a gépjármű, és 1.450.000 az irányára. Nagy kanizsán árulják, a telefonszám pedig 00 36 30 357 25 77-es.

0: Régi motorokat, autókat vásárolnának, az ajánlatokat pedig a következő mobilszámra várják: 00 36 30 553 77 66-os. Gersekaráton eladó MTZ 50-es és hozzá alkatrészek, első híd, szervókormány, szervótoronnyal, tartóval együtt, önindító, aztán adagoló kuplung szerkezet, Volvo 40-es traktor, 120 literes hajdú villanyboiler és egy asztalos gyalupadot is árulnak. A hívható telefonszám 00 36 30 441 63 21-es. És érkezik egy újabb hirdető. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Hallgatom.
1: Anni kell paradicsom, ha valakinek köne.
0: Ez ilyen befőző paradicsom?
1: Ilyen befőző, szép nagy szívparadicsom, meg egy pelatina, vagy mi az ördög.
0: Igen, tehát nagyon mennyiség van, az a lényeg.
1: Van nagyon mennyiség, de ki mindent akar, ulan szédli.
0: Tehát akkor még szed magad akció is. Hol árulja?
1: Petesházán,
0: és ha mond nekem egy telefonszámot, akkor reméljük, hogy lesz érdeklődő is.
1: 3-4-3.
0: Igen.
1: Ugye. Istenem. 031, bocsánat.
0: 031.
1: 434 678.
0: Rendben, én ezt följegyeztem, és köszönjük szépen, hogy hirdetett nálunk.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Jó eladást, minden jót, viszont hallásra. Tehát Petesházán nagyobb mennyiségben eladó, nagyon szép, egészséges, befőzésre való paradicsom. A telefonszám 031 434 678, de nyilván, hogyha simán csak fogyasztani szeretnék, akkor is nagyon-nagyon finom ez a nagy fajta. Petesházán pedig hazai termesztésből ez már vihető is, tehát 031 434 678. És van itt még nekünk hirdetésünk, Lent és Zalaegerszeg között eladó fürty tojás, és rendelhető a későbbiekben is. A telefonszám 00 36 30 58 65 905-ös. Dobronakon a 158-as házszámnál eladó 70 darab tető alatt tárolt nagy kerek bálaszéna. A telefonszám 070 412 828-as. Magyarlakon eladó új kovácsoldvas kapu, új kertes családi ház, 2000 literes víztartály, 20 darab tojótyúk és egy 200 kilós hízósertés. A telefonszám 00 36 20 50 67 193. Vagonon eladó Simpson motoros, osztrik gyártmányú kapálógép, könnyű utánfutóval, úgynevezett Jukkerrel, Jukkernek elkészítve. A telefonszám 00 36 30 622 61 86-os. Aztán 120 darab bálaszénát vásárolnának, az ajánlatokat a következő mobilszámra várják: 00 36 20 270 60 42.

0: Érkezik egy újabb hirdetés, üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, hirdetni szeretnék.
0: Igen.
1: Lenne nekem 10 darab kerítésláb vasból.
0: Tehát a vas kerítésláb, igen.
1: Igen, 10 darab, a mérete 2 méter 10 centi hosszú.
0: Tehát 2-10 hosszú.
1: Igen, és akkor mondanám a telefonszámot.
0: Igen.
1: 30-as.
0: Igen.
1: 356.
0: Igen.
1: 73-43.
0: 73 és 43, és hol áruljam?
1: Zalaegerszeg.
0: Zalaegerszegen, rendben.
1: Köszönöm
0: szépen. Minden jót, viszont hallásra, legyen szép délutánja. Tehát Zalaegerszegen eladó 10 darab, 210 centi magas vaskerítésláb. A hívható telefonszám 00-36-30-356-73-43-as. Már is érkezik az újabb hirdetés. Köszöntöm Önt is, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, hirdetni szeretném.
0: Igen.
2: 600-as szalagfűrész eladó.
0: 600-as szalagfűrész, igen.
2: Telefonszám 70-es.
0: Igen.
2: 466.
0: Igen.
2: 7242.
0: És helyileg hol eladó?
2: Tormaföldén.
0: Tormaföldén. Köszönjük szépen. Nagyon szép délutánt. Minden jót, viszont hallásra. Tehát Tormaföldén eladó egy 600-as szalagfűrész, már is mondom az elérhetőséget, egy mobilszám 00-36-70-466-72-42.

Van még két hirdetésünk. Dobriban eladó háromszobás összkomfortos családi ház, központi fűtéssel, két garázssal, nagy udvarral, saját kuttal. A hívható telefonszám 00 36 30 364 29 33-as. És eladó Zenoa japán ipari fűkasza, háromlóerős, Husqvarna motoros ármegegyezés szerint, és ugyanitt keresnek Husqvarna 543 XP típusú láncfűrészt, akár hibás, hiányos gép is érdekli a hirdetőt. Zala vármegye a hirdetés helyszíne, ott adták föl, a telefonszám pedig 00 36 20 938 29 21-es.

Ez volt az apró hirdetés rovatunk. Kedden, csütörtökön újra tudnak hirdetni, szokásosan délelőtt és délután is negyed órában. Az imént elhangzott hirdetéseket pedig megtalálják honlapunkon is. Érdemes fölkeresni a Muravidéki Magyar Rádió honlapját. Ez a www.mmr.si, és természetesen böngészhetnek a rengeteg hirdetés között, hiszen nem csak a maiakat találják meg, hanem az elmúlt héten feladottakat is. Jó keresgélést, közben pedig jó rádiózást, hiszen mi így egy perccel fél három után folytatjuk, például a Blaha Luiziánával, Verép Tomival, itt lesz Zsájá, a Hiperkarma, jön az Eric Sumo Band, a Carson Coma, Teddy Swims, 15 órakor pedig egy terepjárós hír, maradjanak velünk.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a keddi hírmagazin jelentkezik ezúttal egy témával. Környékünkön, elsősorban Hosszúfaluban az oltatlan kutyáknál felütötte fejét a parvovírus, amely az egyik legsúlyosabb és legveszélyesebb bélgyulladásos betegséget okozza. Nagyon erős hányással, véres hasmenéssel és kiszáradással jár, ami halálos lehet. A vírus okozta fertőzés tüneteiről és a szükséges intézkedésekről Tyese Zserdin Zsálikot, a Lendvai Állatorvosi Rendelő állatorvosát kérdezte Szőke Krisztina.
2: Trenutno imamo izbruh parvoviroze na območju občine Lendava, natančnejše v vasi Dolga Vas, na območju, kjer se nahaja...
3: Parvovírus járvány tört ki Lendva község területén, pontosabban Hosszúfalu azon részén, ahol nagyobb számban fordulnak elő olyan kutyák, amelyek nincsenek beoltva. Ez a vírus nagyon veszélyes, hiszen nagyon gyorsan terjed. Hosszú ideig életképes marad, akár gazdaszervezet nélkül is, és hónapokig jelen van a környezetben. A legveszélyeztetettebbek a kölyök kutyák és az oltatlan kutyák. Eddig 7 kutya pusztult el parvovírustól, de legalább 5 kutyáról már tudjuk, hogy fertőzött.
4: Magyarázta Tyese Zserdin Zsálik állatorvos. Hogyan lehet védekezni a vírus ellen? Mire kell ügyelni? Milyen tünetei vannak a betegségnek? Érdeklődtünk az állatorvostól.
2: Najprej bi poudarila, naj vsi lastniki psov preverijo, če njihov kuža redno cepljen, ker je cepivo nudi zelo visoko zaščito.
3: A gazdik először ellenőrizzék, hogy kutyájuk megkapta-e az összes szükséges oltást. Az oltószer ugyanis magas fokú védettséget biztosít. A rendszeresen oltott kutyáknál gyakorlatilag nem is jelentkezik a betegség. Az oltatlan kutyák esetében pedig a gazdik legyenek figyelmesek a következő tünetekre. Az első a hányás, aztán az étvágytalanság. A kutyák nyugodtabbak a megszokottnál. A betegség előre haladtával erős hasmenés jelentkezik az ebeknél, ami vérrel is járhat. Ezután nagyon gyors a betegség lefolyása. Súlyos kiszáradás lép fel. Támogató kezelés hiány szinte minden esetben halállal jár a fertőzés. A támogató kezelés ellenére is nagyon magas az elhalálozás aránya. A fertőzött és megbetegedett kutyák akár 90%-a elpusztul. A legrosszabb, amikor a kölyök alom fertőződik meg. Nagyon rövid időn belül terjed a fertőzés egyik kutyáról a másikra, és 48 órán belül már nagyon súlyos következményei lehetnek. A következő napokban a kölykök elpusztulhatnak, illetve ha azt látjuk, hogy terjed a betegség, akkor a legjobb, ha az eutanázia mellett döntünk.
4: Amennyiben tehát parvo fertőzésre gyanakszik, azonnal vigyel kedvencét az állatorvoshoz, hiszen ez egy súlyos és életveszélyes betegség. Milyen támogató kezelésben részesülhetnek a beteg kutyusok?
2: Podporna terapia, precem tekocsinska terapia, se pravi infúzia, da nadomeščamo izgubo tekocsine in popravljamo dehidrácia.
3: A támogató kezelés elsősorban az infúziót, azaz a folyadékpótlást és a kiszáradás orvoslását jelenti. Olyan gyógyszereket adunk, amelyek enyhítik a hányást. Fontos továbbá a megfelelő eledel is, hiszen a vírus azokat a bélsejteket károsítja meg, amelyek a tápanyagok felszívódását teszik lehetővé. Esetleg még vitaminokat adhatunk, és ezzel kiismerítettük a lehetőségeket.
2: Črevesne celice, ki absorbirajo hranila, kakšni vitamini, potem pa smo že izčrpali možnosti.
4: Figyelmeztetett Tyese Zserdin Zsálik lendvai állatorvos. Az állatgazdák pedig tartsák szem előtt, hogy az oltás segít megvédeni a kutyákat a súlyos, gyakran életveszélyes fertőző betegségektől. A beoltott kutyák kisebb valószínűséggel betegednek meg, és ha mégis megfertőződnek, a betegség lefolyása általában enyhébb. Az oltások emellett csökkentik a vírusok terjedését az állatok között, így hozzájárulnak a kölyök kutyák, az idős vagy legyengült immunrendszerű ebek védelméhez is.
1: A keddi hírmagazint hallották, Szőke Krisztina nevében is köszönöm figyelmüket.

0: Uravidéki Magyar Rádió.
1: MMR. A zene összeköt.

Camila Cabello énekelt, ez volt a Havana című dal. Most 2 perccel vagyunk 4:45 után. Mindjárt úszunk az árral és Kocsis Tibivel. Ma július 28-a van, kedd, és a naptár szerint ugye Szabolcs napja van, de ma van Szent Pantaleon napja is. A hagyomány ugye orvosként és vértanúként tiszteli, és ha már említettem a mai napot, akkor ez a július 28-a a hepatitis világnap. Ezen a napon hívják fel a figyelmet a mágyulladást okozó vírusos megbetegedések megelőzésére és kezelésére. És ha már azt mondtam, hogy úszunk az árral, akkor itt van Kocsis Tibi.

Hibátlan programokat hozok önöknek, és remélem, hogy tudnak is választani, hiszen rengeteg minden várja a látogatókat ezen a héten, illetve hétvégén is. Konkrétan egy mai program, hiszen ma a Liszt Ferenc Kamara Zenekar Várdai István csellóművésszel és a Kirill Trousszov hegedűművésszel fellépnek a 74. Ljubljana Fesztiválon. Ennek egyik állomása este 8 órakor az a program, ahol a kamarazenekar színpadra lép, és ugye tudjuk, hogy az egyik vezető magyar szimfonikus zenekarról van szó, Várdai István vezényletével. Az esten Mozart Figaro esküvője című nyitányával indul majd a program, amelyet Mendelssohn híres e-moll hegedű versenye követ. A program második felében Csajkovszki rokokó témára írt variációi hallhatók, majd Liszt és Brahms műveiből álló táncos hangvételű zárószámok következnek. Ezt nézhetik meg az ingyenes program lehetőség keretében. Ljubljanában a Grand Hotel Uniónnál, és ez egy mai program a Liszt intézet szervezésében. Ha éppen a szlovén fővárosban tartózkodnak, akkor mindenképpen látogassanak el erre a mai rendezvényre. És maradunk még a zenés lehetőségeknél. Folytatódik itt Lendván a Bánfi Nights, egészen pontosan a hónap utolsó napján, július 31-én pénteken, este 8:30-kor a Musical Trips Trio lép majd a közönség elé, világzenét hoznak, nagyon jó zenészek érkeznek, nagyon jó kis dalokkal. Ingyenes a látogatása ennek a rendezvénynek, ennek a zenés rendezvénye, ez a Bánfi Nights, minden évben ugye színes programokkal készülnek, így 2026 nyarán is, most pénteken pedig a Musical Trips Trio szórakoztatja a közönséget a Bánfi Központ szabadtéri színpadán.

És akkor maradjunk még a programoknál, mert hogy zajlik a Moravszky-Toplicei nyári fesztivál, és rengeteg jó lehetőséggel. Ha szeretik az Abba dalait, akkor a csütörtöki programban nem fognak csalatkozni, hiszen július 30-án egy csütörtökön egy diszkó nosztalgia és Abba slágerek várják a látogatókat Moravszky-Toplice központjába. Abba Mia ez a programnak a címe, és a legnépszerűbb Abba slágereket hozzák a zenészek természetesen abbás jelmezben, és ez a program is ingyenesen látogatható. Csütörtöktől vasárnapig minden nap egyébként kirakodóvásár várja a látogatókat, gasztronómiai kínálat, és szombaton, augusztus 1-én a Klapa Adria lép fel majd a nagy színpadon, ők dalmát, estet varázsolnak Moravszky-Toplice központjába, hozzák a tenger melléki zenét ide, Muravidékre. Érdemes ellátogatni tehát Moravszky-Toplicére is. De nem csak Moravszky-Toplice várja a látogatókat, hanem Szent Gotthárd is, ugyanis július 31-én pénteken este 9 órakor a Szent Gotthárdi Várkertben egy programsorozat részeként, mert hogy zajlanak a Szent Gotthárdi történelmi napok, pénteken este 9-kor ingyenes nagy koncertet ad a Nox együttes.

a csikkesem. Lát zenék paripája, oda kísér vissza, ahol abba hagyjuk máma. Megjártam ős fényeket, fenékig mertem inni, a sebző napok italát pár karassal bírni. Mesélje véntanár, aranytálcán örök nyár, mégis visszajár a tél, szívünk viruló tavaszán. Csendben henyél a lélek a józanság bárpultján, száraz torkom tele poharak bálmolyák, s a győz a csók, akad pár tisztul ünnepnap, arcomra mosolyfagy, a békés pirkadat.

Azzal már nem mondok újat, ugye, hogy a Lendva Rózsa Városi Parkban ezen a hétvégén is péntek, szombat, vasárnap kinyit a könyvtár a lombok alatt, pénteken, szombaton 17 és 20 óra között, vasárnap pedig 9 és 12 óra között várják az olvasni vágyókat. Lesz az előttünk álló hétvégén Borés Perec ünnepe, Dobronokon a Művelődési Házban és háznál 16 órakor kezdődik ez a program, természetesen bor és perec kóstolóval, de hát ez talán nem is meglepő, 17 órától indulnak a borászati játékok, a borászok és a nemes nedű kedvelőinek a társalgása, fellép a Halikánum, és ezt az eseményt jelenlétével megtiszteli a muravidéki borkirálynő Nusa Horváth is. Étel, ital bőségesen lesz, természetesen muravidéki borok, muravidéki finom perec, bor és perec ünnepe idén is Dobronakon, augusztus 1-én a Művelődési Házban, illetve a Művelődési Háznál.

Még mindig van programajánlat erre a hétvégére. Augusztus 1-én egy nap lesz főszerepben a traktorokkal, mert hogy egy nap, ahol a traktoroké a főszerep, lesznek versenyek, gépbemutatók, családi programok, rengeteg élménnyel várnak minden korosztályt. A lovászi első gép találkozóra augusztus 1-én szombaton már reggel 7 órakor lesz kapunyítás, és a 9 órai ünnepélyes megnyitó után elindulnak a traktor versenyek, lesz gyorsulás, szlalom, erőhúzás és még traktor szépség verseny is. Délután mezőgazdasági drón bemutatót tartanak, de lesz rodeóbutyka minden korosztály számára, gyerekeket pedálos kisautók várják, tűzoltós happarti, és az esti órákban lesz ennek a napnak a zárása, eredményhirdetése, tombola, sorsolással. Egész nap rengeteg program várja az érdeklődőket, traktorkiállítással, és még a muravidéki kürtös kalács is ott lesz. Ez egy jó kezdeményezés, aki szereti a monstrumokat, a nagy erőgépeket, traktorokat, akkor lovásziban szombaton megcsodálhatja őket. Aztán lehet vinni búza adományokat, a muravidéki magyarok 2026-ban is megszervezték a búza adományok gyűjtését. A központi gyűjtés helyszíne ezúttal is a muravidéki mintagazdaság Bánután, és augusztus 20-áig 8 és 15 óra között várják a felajánlásokat a 15 millió búza szemhez. És egy jövő hétvégi program, kitárul a szeres világ, tartanak egy őrségi értéknapot augusztus 8-án, szombaton délután 1 órától az őrség kapujában Szattán, és lesznek gyerek és felnőtt programok, indul az őrségi gyerekjárat, lesz paraszt olimpia, lehet trabantozni az őrségben, érkeznek a kézművesek, meg lehet nézni, hogy hogyan készülnek a fonott kosarak, lehet korongozni, aztán rokkázni, kézműveskedni. A zene és a tánc is szerepet kap élőzenei világgal, őrségi dalokkal, táncházzal, megismerkedhetnek az őrségi helyi ízekkel, lesznek kiállítások, fotópont, értékasztalok, szóval nagyon sok minden, mert hogy a szeres világnak rengeteg rejtélye van, amit érdemes megismerni, az őrség amúgy is egy varázslat, az őrségi értéknapnak pedig fontos szerepe van ennek a vidéknek az életében. Egy találkozási pont lesz augusztus 8-án, ahol az őrség nem bemutatkozik, hanem úgymond életre kell. A szervezők mindenkit szeretettel várnak Szatta központjában augusztus 8-án délután 1 órától. Mi pedig önöket várjuk most Varga Feri, Balázsi Betti közös dalával, és hamarosan meghallgathatják a hét zene számát.

Fényekről énekelt az imént Takács Nikolász, és hát azok a fajta fények, amik akár egy világbajnoki meccsen a bírót is körbeveszik, azok most Slavko Vincsics számára úgymond kihújnak, mert a korábbi szlovén nemzetközi labdarúgó játékvezető, aki hivatalosan is bejelentette néhány nappal ezelőtt a visszavonulását. Egyébként a hírt a Szlovén Labdarúgó Szövetség erősítette meg, mindössze egy héttel azután, hogy a játékvezető pályafutása csúcsaként levezette ugye az Argentina-Spanyolország döntőt. A 46 éves maribori születésű bíró 2010 óta szerepelt a FIFA nemzetközi bírói keretében, és az európai labdarúgás egyik legelismertebb játékvezetőjévé vált. Pályafutása során számos kiemelt fontosságú klub és válogatott mérkőzést vezetett. Nagyon sokan nyilván ugye most a legfrissebbre, a 2026-os világbajnoki döntőre emlékeznek. Az Egyesült Államokban rendezett torna fináléjában ő fújta a sípot, amellyel a történelem első szlovén VB döntős bírója lett. 2024-ben is láthattuk ám a pályán az UEFA Bajnokok Ligája döntő. Szintén ő vezette, a Real Madrid és a Borussia Dortmund közötti összecsapást irányította a Wembley stadionban. 2022 Európa Liga szintén döntő, az Eintracht Frankfurt és a Rangers mérkőzését vezette, de Európa bajnokságok sokaságát vezetett mérkőzést a 2020-as, a 2024-es kontinens viadalon is. Vincsics karrierje utolsó meccsén ugye a VB döntőben állította ki az argentin Enzo Fernandezt. A Nemzetközi Futballtörténeti és Statisztikai Federáció a világbajnokság legjobb játékvezetőjének választotta meg. És hogy miért kiemelkedő Slavko Vincsics? Hát szakmailag elismerik. Ő rendkívül tudatos. Mondhatnám azt is, hogy nagyon higgadt és tekintét parancsoló a vezetési stílusa. Ezt szerintem láthattuk is a pályán. És igazából ezt tette képessé őt a világ legfeszültebb futballmérkőzéseinek kézben tartására. Hogyha a szakmai részét nézzük, akkor a Nemzetközi Futballtörténeti Statisztikai Federáció a következő okokat sorolta fel, hogy miért a legjobbak között szerepel Slavko Vincsics. Magas szintű kontroll, tekintély, bizalom jellemzi, háttérben tud maradni, higgadt a vezetése, határozottság a sorsdöntő pillanatokban, és hát rengeteg rangos szakmai elismerést kapott, ami valóban pályafutása során bebizonyította azt, hogy a legjobb vezetők azok sosa hangosak, hanem következetesek, képesek a legnagyobb vihar közepette is nyugalmat sugározni. És ő ilyen volt. És hivatalosan most ő visszavonul ettől a pályától. A szlovén nemzetközi labdarúgó játékvezető ugyanis bejelentette visszavonulását.

0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Huravidéki Magyar Rádióban.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A C0 csatornával kapcsolatban a Környezetvédelmi és Területrendezési Minisztérium elrendelte Ljubljana városának, hogy végezzen környezeti hatásvizsgálatot a csatornára vonatkozóan. Mivel Polona Riffel miniszter arra számít, hogy az önkormányzat közigazgatási vitát fog kezdeményezni, javasolni fogja a kormánynak, hogy vonja vissza a legfelsőbb bíróság előtti eljárás felülvizsgálatára irányuló javaslatot. Július 16-án a Környezetvédelmi Minisztérium elutasította Ljubljana önkormányzat kérelmét, hogy vonja vissza a Környezetvédelmi Ügynökség azon határozatát, amely szerint a csatorna útvonal szakaszra vonatkozóan kötelező a környezeti hatásvizsgálat. A miniszter nem szeretné, ha az eljárások megduplázódnának, és ismét több évet vennének igénybe. Ezért csütörtökön azt fogom javasolni a kormánynak, hogy vonja vissza az államügyészségnek adott felhatalmazást, és vonja vissza a legfelsőbb bíróság előtti eljárás felülvizsgálatára irányuló kérelmét, jelentette be. Éjféltől csökkent a kőolajtermékek szabályozott ára Szlovéniában. A 95-ös benzinliterenkénti ára 4,6 centtel, 1,60,3 centre, a gázolajliterje 2,7 centtel, 1,82,8 centre, míg a fűtőolaj ára 2,8 centtel lett olcsóbb, azaz 1,43,6 cent literenként. Az árak augusztus 3-áig maradnak érvényben, jelentette be az Infrastrukturális és Energiaügyi Minisztérium. A kőolajtermékek árának csökkenése a kormány pénteki döntését követi, amely az üzemanyag árak növekedésének mérséklése érdekében 2 hónapra befagyasztotta a környezetvédelmi adó megfizetését a benzin, a dízel és a fűtőolaj esetében. Amennyiben nem szabályozzák az árakat és az említett adókat, a minisztérium becslése szerint a 95-ös benzin literenként körülbelül 1,80,2 centbe, a gázolaj literje 2,43 centbe, a fűtőolaj pedig 1,65,1 centbe kerülne. A horvát kormány augusztus elejétől szükség esetén literenként további 20-21 centtel csökkentheti az üzemanyagok árát, közölte Tomislav Čorić pénzügyminiszter. A jutárnyi liszt szerint az Európai Bizottság engedélyezte Horvátországnak, hogy augusztus 1-től 6 hónapon át eltérjen a jövedéki adóra vonatkozó uniós előírások egy részétől. A miniszter jelezte, a kormány akkor él ezzel a lehetőséggel, ha azt a piaci folyamatok, mindenekelőtt a közel-keleti helyzet alakulása indokolja. Tomislav Čorić elutasította a fuvarozók érvelését, amely szerint az üzemanyag drágulása miatt azonnal emelniük kell a szolgáltatásaik árát. Úgy vélte, egyetlen áremelkedés önmagában nem indokol ilyen lépést, különösen azért, mert a nemzetközi piacokon már csökkennek az árak. A hétvégén több horvátországi töltőállomáson korlátozták a kék dízel értékesítését, miután a kereslet az előző év azonos időszakához képest több mint 5-szörösére nőtt. Sport. Felkészülést tart a női röplabda válogatott az augusztusi Európa-bajnokság előtt, és várja a döntést, mely csapatok szerepelnek majd a 2027-es bajnokok ligájában. Argentina gyenge dél-amerikai kupameccs szereplése után a szlovén női válogatott helyet szerzett a világranglistán, ami elegendő lehet a történelmi továbbjutáshoz. A végső döntést augusztus közepére várják.
1: Időjárás.
2: Keleti irányú szél mellett délután túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 33 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig bárhol találkozhatnak radarral az autósok. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Szlovenske Konyice előtt Maribor felé. Akadozik a tenger melléki stráda forgalma is Unec és Postojna között Koper irányában.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Akusztik Planettel kezdtük ezt az órát, most 16 óra 9 perc van hajszál, pontosan nálunk szikrázó napsütés, és ennek következtében hát már most nagyon meleg van, és még nem is vagyunk benne a sűrűjében, mert hogy ez a kedv még viszonylag ezzel a 29-30 fokkal kellemesnek mondható, pedig ez is perzselő és égető, a következő napokban viszont jön a hőkupola, a hétvégére 40 fok körüli hőmérsékletet kapunk, és hát holnaptól már a 35 fok is sajnos benne lesz a pakliban, nálunk pedig itt a folytatásban a Bagosi Brothers Company, aztán itt lesz az Animal Cannibals, és hamarosan ökopercekkel várja önöket Szabó Gyula.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Sokszor előfordul, hogy a boltban két szinte egyforma termék közül az egyik feltűnően olcsóbb. Ilyenkor a legtöbben nem gondolkodunk sokat. Megvesszük az olcsóbbat. Hiszen miért fizetnénk többet ugyanazért? Csak hogy ez a logika egy fontos dolgot figyelmen kívül hagy. Az ár nem mindig mutatja meg a termék valódi költségét. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. Vegyük példának az autóipart. Az elmúlt években egyre több kínai gyártású elektromos autó jelenik meg az európai utakon, méghozzá kedvező áron. Ennek egyik oka, hogy a kínai állam komoly támogatással segíti ezeknek az autóknak a gyártását. Ez azt jelenti, hogy nem csupán a piaci verseny, hanem részben az állami pénztárca dönti el, melyik autó lesz olcsóbb. Ennek pedig nagyon is valós következménye van. Az európai gyártók nehezebben tudják tartani a lépést, ami a helyi alkatrészgyártóknál és beszállítóknál akár munkahelyek elvesztéséhez is vezethet. Ez már nem egy elvont gazdasági vita, hanem konkrét emberek megélhetése itt, a mi térségünkben is. Hasonló mintázatot látunk más iparágakban is. Korábban már szóltunk a textilipar sötét oldaláról. Rengeteg olcsó ruhadarab kényszermunkával embertelen körülmények között készül, gyakran olyan gyárakban, ahol a dolgozóknak esélyük sincs kilépni ebből a helyzetből. Amikor ilyen ruhát veszünk, valójában nem fizetjük ki a termék teljes költségét, mert azt más emberek fizetik meg, a saját szabadságukkal, egészségükkel. De van egy harmadik, sokszor észrevétlen tényező is, a környezeti kár. Sok terméket olyan országban gyártanak, ahol lazábbak a környezetvédelmi szabályok, mint nálunk. A gyárak kevesebbet költenek a szennyezés csökkentésére, ezért olcsóbban tudnak termelni. Csak hogy a levegő, a víz és az éghajlat nem ismer országhatárt. Amit egy távoli gyár a levegőbe vagy a folyóba enged, az idővel, ami éghajlatunkra, ami tengereinkre is hatással van. Vagyis nem eltüntetjük a szennyezést azzal, hogy máshol gyártatunk, csak áthelyezzük. És a számlát végső soron mindannyian közösen fizetjük meg, független attól, hol élünk. Ehhez jön még egy szempont, amit a legtöbben nem is szoktak végig gondolni. Mennyire biztonságos, ha szinte mindent messziről hozatunk ide? Idén februárban kitört a háború Irán, valamint az Egyesült Államok és Izrael között, és néhány hét alatt kiderült, mennyire sérülékeny is valójában a nemzetközi kereskedelem. A Hormuzi szoros, a Perzsa-öböl kijáratánál húzódó keskeny, de stratégiailag rendkívül fontos tengeri útvonal gyakorlatilag lezárult, és hirtelen hiány lett olajból, földgázból, sőt olyan alapanyagokból is, mint az alumínium vagy a hélium, amelyekre a modern iparnak szinte minden területen szüksége van. De említhetjük a műtrágyát is, ami a mezőgazdaságban nélkülözhetetlen. Vállalatok tucatjai jelentették, hogy komoly pénzügyi veszteséget szenvedtek el, mert egyik pillanattól a másikra megszakadt egy-egy fontos szállítási útvonal. Ez jól mutatja, amit magától értetődőnek veszünk, hogy a polcon mindig lesz áru, az valójában egy nagyon törékeny rendszeren alapul. Mit jelent mindez a gyakorlatban? Amikor helyi vagy hazai terméket választunk, abban van egyfajta jóleső büszkeség is természetesen. Vagy hogy egy magyar vagy szlovén vállalkozás termékét tartjuk a kezünkben. Ez nem szégyelni való érzelem, hanem egyfajta kötődés saját közösségünkhöz. És ma már egyre menőbb is. Egyre többen büszkén mesélik el, honnan származik az, amit vásároltak. De az érzelmeken túl az észérvek is bőven megállják a helyüket. A helyben elköltött pénz nagyobb eséllyel marad a közösségben. A helyi termelőnél, a helyi boltosnál, végső soron a helyi munkahelyeken. Ez egyfajta gazdasági körforgás, amely erősíti azt a közeget, amelyben élünk. Emellett a rövidebb ellátási lánc azt is jelenti, hogy jobban nyomon követhető, mi, hogyan készült, milyen körülmények között, és nem kell találgatnunk, hiszen közelebb van a forrás. Egy helyi termelőnél vagy gyártónál a hibák, a panaszok is gyorsabban orvosolhatók, hiszen nem kell hetekig várni egy távoli ügyfélszolgálat válaszára. De van egy hosszabb távú haszna is. Ha egy régióban megmarad a gyártási vagy akár csak az összeszerelési tudás, a szaktudást, munkakultúrát és képességeket tart életben. Ha a nagyvilágban valami megbicsaklik, azok a közösségek vannak jobb helyzetben, amelyek meg tudják őrizni a saját termelési képességeiket. Vagyis, amikor helyi terméket veszünk, valójában nem csak egy tárgyat vásárolunk, hanem hozzájárulunk ahhoz, hogy ez a tudás és képesség ne vesszen el. Persze, nem minden távoli termék rossz, és nem minden helyi automatikusan jobb. De a lényeg, hogy tudatosabban nézzünk az árra. Mit takar valójában, és ki fizeti meg azt, amit mi nem látunk a pénztárnál. Legközelebb, amikor a bolti polc előtt állunk, és két termék ára között nagy a különbség, érdemes feltenni a kérdést. Vajon miért ilyen olcsó ez? Lehet, hogy a válasz messzebbre vezet, mint gondolnánk. És a végén kiderül, hogy amit ma megspórolunk, azt holnap más formában mégiscsak meg kell fizetnünk. Jó ökosodást kívánok mindenkinek!
0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz. MMR.

Billie Eilish énekelt 16 óra 40 perckor itt a Móravidéki Magyar Rádióban. Ma július 28-a van, kedd, és 29 fok van jelenleg Lendván. Hát azért a hétvégén, meg még így a hét elején is többször ugye a hideg front azért erőteljes széllel söpört végig, és a viharos hidegfront erre a két napra egy picit azért átírta az időjárás, csak azért, hogy fel tudjunk lélegezni, mert hogy az igazi produkció az most jön. Melegedés, óriási fordulat, és lecsap a nagy hőség. Nagyon sok helyütt már a harmadfokú hőségriasztást adták ki, ami azt jelenti, hogy a melegedéssel együtt hőhullám veszi kezdetét, és a hét második felének és a jövő hét elejének az időjárását ez a melegedés határozza meg. Csütörtöktől néhány helyen már 37-38 fokra kell számítani, péntektől pedig helyenként akár a 40 fokot is súrolhatja majd a hőmérő higanyszála, és úgy tűnik, hogy csütörtöktől kezdődően a következő egy hetünket ez a rekkenő hőség és ez a hőkupola fogja meghatározni. De azt gondolom, hogy ma sincs panaszra okunk, mert azért ez is már melegnek számít, mindenütt az országban derült az idő, szinte felhő sem zavarja a délutáni napsütést. Lendva, Muraszombat 29 fokkal, 30 fok van Posztolynán, 31 fok Novomesztó térségében, lent Portorosban 33 fokot mérnek, csak úgy, mint Novagoricán, és még a Triglávon is 10 fok fölé ment a hőmérő higanyszála, jelenleg 12 fokot a hőmérséklet. Azért egy picit az barátságosabbnak tűnik, bár azt gondolom, hogyha most 12 fokba kellene dideregnünk, annak sem örülnénk. Az időjárás sose tud olyat produkálni, amire azt tudjuk mondani, hogy tökéletes. Hát most nyár van, úgyhogy meg kell békélnénk a meleg időjárással és egyelőre a hőhullámmal. A folytatásban pedig Szena érkezik a Hibriddel és egy közös dallal.

Ha már kánikulát és hőséget emlegettem, akkor nyári napok jönnek dalban is, hamarosan Martin Garrix-től és McLemore-tól, és maradjunk még egy picit az időjárásnál. Nagyon sokat hallhattuk az elmúlt években az El Niño jelenséget, hát részben az El Niño klímajelenség hatására a megszokottnál több napsugárzás érheti Európát ennek az évnek a második felében is, ami történelmi csúcsokra pörgeti majd a napenergia termelést. A kedvező időjárásnak köszönhetően már most júniusban is rekordok dőltek meg, hiszen az Európai Unióban a napenergia vált a legnagyobb áramforrássá. A vezető meteorológiai központok adatai alapján Európa nagy részén az átlagosnál erősebb napsugárzás várható 2026 második felében is. Az időjárási mintázatok alakulását elsősorban bizony a felerősödő El Niño éghajlati jelenség és a szokatlanul meleg óceánok okozzák, amelyek világszerte most már átrendezik, meg át is rendezték a csapadék és felhő viszonyokat. A kutatók pedig egyetértenek abban, hogy az El Niño 2026 végére kifejezetten intenzívé válhat, és hogy ez hogyan csapódik le majd az őszi, illetve a kora téli időjárásban, az néhány hét, illetve szűk egy-két hónap kérdése.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 17 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A szlovén újságírók szakszervezete és a szlovén újságírók egyesülete sajnálatát fejezte ki a kulturális minisztérium döntése miatt, amely leállította az újságírók fizetésének és éves digitális előfizetéseinek társfinanszírozására irányuló felhívásokat. Ignácia Fridel Járc kulturális miniszter felfüggesztette a februári nyilvános felhívást az újságírói fizetések költségeinek társfinanszírozására és az éves digitális előfizetések megkötésére. Ahogy a határozatok indoklásában írta, ezt azért teheti meg, mert a határozatokat még nem hozták nyilvánosságra. A döntést a megváltozott pénzügyi helyzet miatt hozta meg, magyarázta a miniszter. Figyelmeztetésük szerint az új kormány azon lépése, hogy leállítja az újságírók fizetésének finanszírozását, a jelenlegi politikai képviselők média ellenes nyilatkozatai, valamint az RTV járólék eltörlésének bejelentése, eközben az ellenkezőjét jelzik, írta az MMC. A Dráva, az Isonzó és az Alsó-Száva folyókon lévő vízerőművek ebben a hónapban 39%-kal kevesebb áramot fognak termelni, mint tavaly júliusban, és 52%-kal kevesebbet, mint az 5 éves júliusi átlag, tudatta az SZTA-val az Állami Erőmű Holding. Az év első felében harmadával kevesebb áramot termeltek, és azt is hangsúlyozták, hogy a kedvezőtlen hidrológiai viszonyok júliusban is folytatódnak. A szlovén környezetvédelmi és területrendezési ügynökség ma bejelentette, hogy a folyók vízhozama július végén alacsony volt, és nagyon lassan, de csökken. A Mura, a Dráva, a Száva, a Ljubljanica, a Körka és az Isonzó folyók, valamint a felső szakaszon a Kolpa rendkívül alacsony vízállással rendelkezik ebben a hónapban. Az ügynökség egy újabb hőhullám kezdetét is jósolja a napokban. Nyugat-Szlovéniában már ma, keleten pedig szerdán tetőzik a hőmérséklet. Működési engedélyek újabb meghosszabbítását kérte Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló a szerbiai kőolajipari vállalat, mert a jelenlegi engedély július 31-én lejár. A tulajdonos váltásról azonban továbbra is zajlanak az egyeztetések. A szerb energiaügyi miniszter júliusban arról számolt be, hogy sikerült lezárni valamennyi nyitott kérdést a magyar MOL és a szerb állam között a NISZ jövőjéről, és kompromisszum született a felek közötti részvényesi megállapodás ügyében. A MOL és a NISZ ügye már hónapok óta húzódik. Az Erste vezető elemzője korábban úgy értékelte, hogy az OFAC által adott ideiglenes engedélyek csak rövid távú haladékot jelentenek, és a lejárati határidők folyamatos nyomást helyeznek az érintett felekre. Az elemző szerint az engedélyek ismételt meghosszabbítása azt mutatja, hogy Washington nem sürgeti a döntést. Sport. A szlovén férfi röplabda válogatott holnap kezdi szereplését a Kínában rendezendő Nemzetek Ligája záró tornán. Fabio Soli védencei délelőtt 9 órakor mérkőznek Törökország ellen. Győzelem esetén a Lengyelország-Ukrajna közötti párbaj nyertesével csapna össze a szlovén csapat az elődöntőben.
2: Időjárás.
1: Keletirányú szél mellett délután túlnyomóan derült időre kell számítani. A hőmérséklet csúcsértéke 27 és 33 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Akadozik a Steyr autópálya forgalma Szlovenske Konyice előtt Maribor irányában. Akadozik a tengermelléki sztráda forgalma is, Unec és Posztojna között Koper felé, valamint baleset miatt Dragomer előtt Ljubljana felé.
0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.

Még jó, hogy hízelegsz, hisz mellettem díszelegsz. Na mekkora nagy raj vagy, hogy VIP nő lehetsz. A parti részt vehetsz, a számodra sok fontos kapcsolat.

Veled eltűnnék, ez volt a Titán slágere, most 17 óra 12 percen, és néha valóban érezzük úgy, hogy úgy legszívesebben eltűnnénk, akár néhány perce, néhány órára, hogy mondjuk egy jót pihenjünk itt délután, ugye? Szerintem ismerős az érzés, a délutáni fáradtság, főleg a nagy melegben, és akkor nagyon sokan kávé után nyúlnak, pedig nem ez a megoldás. Nagyon sokan délután leginkább 2-3-4 óra körül menetrendszerűen érzik a fáradtságot. Ilyenkor nehezebb koncentrálni, lassabban megy a munka is, hirtelen ellenállhatatlan vágyat érzünk arra, hogy hát akkor még egy kávét meg kellene inni, és ilyenkor könnyű a koffein hiányra fogni ezeket a tüneteket, de a délutáni energiazuhanás mögött higgyék el, hogy egészen más okok állnak. Az egyik leggyakoribb ok az étkezéseknek az összetétele. Ha például túl sok gyorsan felszívódó szénhidrátot tartalmaz az ebédünk, például cukros italokat, tésztás ételeket, fehérpéksüteményt, akkor a vércukorszint az gyorsan emelkedik, aztán utána hirtelen visszaesik, és ennek a következménye az, hogy álmosságot érzünk, koncentrációs nehézséget tapasztalunk.

napközben, ha túl sok a stressz, túl sok az inger, és mentálisan terhelődünk, az kifárasztja az agyunkat, és ilyenkor a szervezet nem feltétlenül alvást akar, hanem inkább egy kis mentális szünetet. És ami segít, például sokkal kiegyensúlyozottabb étkezés, erre oda kell figyelni, fehérje, rost, ezek azok, amik segítik a lassabb felszívódást, stabilan tudják tartani az energiaszintünket. Aztán hasznos lehet az is, ha délután nem újabb kávéval próbáljuk túlélni a holdpontot, hanem mozgással, folyadékkal, ezzel támogatjuk a szervezetet. A koffein, higgyék el, hogy nem megoldás, sőt, a későn elfogyasztott kávé az esti alvást is megzavarhatja, és aztán holnap vagy másnap újabb fáradtságot érzünk, és egy örök körforgásba megyünk bele. Szóval gyakori, ugye az ebéd utáni úgynevezett kajakóma, a délutáni fáradtság, és szerintem ez ellen a legjobb fegyver egy jó kis zenei válogatás, ami aztán tud energetizálni, ritmusossá teszi a délutánt, meg hozzá a könnyed nyári hangulatot is, úgyhogy egy ilyen válogatást készítettünk önöknek elő. A túl lassú zenéktől az ember egy kicsit így bealszik, viszont hogyha egy ilyen frissítő, közepesen gyors tempójú ritmusokra váltunk át, az energetizálni tud. Ilyenek például a nyári hangulatú zenék, a reggaeton zenék, mindaz, ami fülbemászó és dallamos és összekapcsolható a nyárral, az energiát hoz, mondjuk ebbe a délutánba is. Úgyhogy jön a Well Hello, itt lesz a Valmár Szikora Robival, jön a Purple Disco Machine, Pitbull, Rúzsa Magdi, Halott Pénz, de lesz Airi Mafia, egy igazi nyári slágerrel, és hát visszahozunk a 90-es évek hangzását Don Omarral és a Danzaku Dóróval, úgyhogy ezzel folytatjuk most ezt a kedd délutánt, egy picit fölpörgetjük, hogyha elámosodtak volna, úgyhogy jöjjenek a nyári ritmusok.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Cseresnyi és Tünde műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Györkös Korán. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, íme néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A Gibanya Svoboda, az SD és a Levica Zorán Stevanović a parlamenti elnök felmentését indítványozták.
1: A C0 csatornával kapcsolatban a Környezetvédelmi Minisztérium elrendelte Ljubljana városának, hogy végezzen környezeti hatásvizsgálatot.
2: A Dráván, az Isonzon és az Alsó Száván lévő vízi erőművek 39%-kal kevesebb áramot fognak termelni, mint tavaly júliusban.
1: A horvát kormány augusztus elejétől szükség esetén literenként további 20-21 centtel csökkentheti az üzemanyagok árát.
2: A római kormány csökkentette a gázolajra kivetett jövedéki adót, az intézkedés kizárólag a gázolajra vonatkozik.
1: Következzenek az erről szóló részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában. A Gibanya Svoboda, az SD és a Levica Zoran Stevanović a parlamenti elnök felmentését indítványozták ma. A manőver a rendkívüli ülésszakok napirendjének elutasítását követi, ami azt jelenti, hogy a parlament nem rendelt el ellenzéki parlamenti vizsgálatot.
2: A Stevanović elleni felhozott vádak között szerepel az alkotmányos rend megsértése, a parlamenti eljárásokkal való visszaélésekben való részvétel és az ellenzék alkotmányos jogok védelmének elmulasztása. Aki visszaél az alkotmánnyal, az nem töltheti be a parlamenti elnök posztját, hangsúlyozta Luka Mesec képviselő. A felmentési javaslatban az ellenzék rámutatott, hogy az elnök kötelessége megakadályozni a parlamenti eljárásokkal való visszaéléseket. Rámutattak, hogy a parlament elnökének példát kell mutatnia, és figyelmeztetnie kell a képviselőket, hogy az alkotmánnyal összhangban járjanak el.
1: A C0 csatornával kapcsolatban a Környezetvédelmi és Területrendezési Minisztérium elrendelte Ljubljana városának, hogy végezzen környezeti hatásvizsgálatot a csatornára vonatkozóan. Mivel Polona Rifel miniszter arra számít, hogy az önkormányzat közigazgatási vitát fog kezdeményezni, javasolni fogja a kormánynak, hogy vonja vissza a legfelsőbb bíróság előtti eljárás felülvizsgálatára irányoló javaslatot.
2: Július 16-án a Környezetvédelmi Minisztérium elutasította a ljubljanai önkormányzat kérelmét, hogy vonja vissza a Környezetvédelmi Ügynökség azon határozatát, amely szerint a csatorna útvonalszakaszra vonatkozóan kötelező a környezeti hatásvizsgálat. A miniszter nem szeretné, ha az eljárások megduplázódnának, és ismét több évet vennének igénybe. Ezért csütörtökön azt fogom javasolni a kormánynak, hogy vonja vissza az államügyészségnek adott felhatalmazást, és vonja vissza a legfelsőbb bíróság előtti eljárás felülvizsgálatára irányuló kérelmet is, jelentette be.
1: A Szlovén Újságírók Szakszervezete és a Szlovén Újságírók Egyesülete sajnálatát fejezte ki a Kulturális Minisztérium döntése miatt, amely leállította az újságírók fizetésének és éves digitális előfizetéseinek társfinanszírozására irányuló felhívásokat.
2: Ignácia Friedl Járc kulturális miniszter felfüggesztette a februári nyilvános felhívást az újságírói fizetések költségeinek társfinanszírozására és az éves digitális előfizetések megkötésére. Ahogy a határozatok indoklásában írta, ezt azért teheti meg, mert a határozatokat még nem hozták nyilvánosságra. A döntést a megváltozott pénzügyi helyzet miatt hozta meg, magyarázta a miniszter. Figyelmeztetésük szerint az új kormány azon lépése, hogy leállítja az újságírók fizetésének finanszírozását, a jelenlegi politikai képviselők média ellenes nyilatkozatai, valamint az RTV járulék eltörlésének bejelentése, eközben az ellenkező jelzik, írta az MMC.
1: A Dráva, az Isonzó és az Alsó Száva folyókon lévő vízerőművek ebben a hónapban 39%-kal kevesebb áramot fognak termelni, mint tavaly júliusban, és 52%-kal kevesebbet, mint az 5 éves júliusi átlag, tudatta az STA-val az Állami Erőmű Holding. Az év első felében harmadával kevesebb áramot termeltek.
2: Azt is hangsúlyozták, hogy a kedvezőtlen hidrológiai viszonyok júliusban is folytatódnak. A szlovén környezetvédelmi és területrendezési ügynökség ma bejelentette, hogy a folyók vízhozama július végén alacsony volt, és nagyon lassan csökken. A Mura, a Dráva, a Száva, a Jubjanica, a Körka és az Isonzó folyók, valamint a Kolpa felső szakaszán rendkívül alacsony vízállással rendelkezik ebben a hónapban. Az ügynökség egy újabb hőhullám kezdetét is jósolja a napokban. Nyugat-Szlovéniában ma, keleten pedig szerdán tetőzik a hőmérséklet.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Muravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. A horvát kormány augusztus elejétől szükség esetén literenként további 20-21 centtel csökkentheti az üzemanyagok árát, közölte Tomislav Csorics pénzügyminiszter. A jutárnyi liszt szerint az Európai Bizottság engedélyezte Horvátországnak, hogy augusztus 1-jétől 6 hónapon át eltérjen a jövedéki adóra vonatkozó uniós előírások egy részétől.
2: A miniszter jelezte, a kormány akkor él ezzel a lehetőséggel, ha azt a piaci folyamatok mindenek előtt a közel-keleti helyzet alakulása indokolja. Tomislavu Csorics elutasította a fuvarozók érvelését, amely szerint az üzemanyag drágulása miatt azonnal emelniük kell szolgáltatásaik árát. Úgy vélte, egyetlen áremelés önmagában nem indokol ilyen lépést, különösen azért, mert a nemzetközi piacokon már csökkennek az árak. A hétvégén több horvátországi töltőállomáson korlátozták a kék dízel értékesítését, miután a kereslet az előző év azonos időszakához képest több mint ötszörösére nőtt.
1: Működési engedélyek újabb meghosszabbítását kérte Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló szerbiai kőolajipari vállalat, mert a jelenlegi engedély július 31-én, azaz pár nap múlva lejár. A tulajdonváltásról azonban továbbra is zajlanak az egyeztetések. A szerb energiaügyi miniszter júniusban arról számolt be, hogy sikerült lezárni valamennyi nyitott kérdést a magyar MOL és a szerb állam között a NISZ jövője kapcsán, és kompromisszum született a felek közötti részvényesi megállapodás ügyében.
2: A MOL és a NISZ ügye már hónapok óta húzódik. Az Erste vezető elemzője korábban úgy értékelte, hogy az OFAK által ideiglenes engedélyek csak rövid távú haladékot jelentenek, és a lejárati határidők folyamatos nyomást helyeznek az érintett felekre. Az elemző szerint az engedélyek ismételt meghosszabbítása azt mutatja, hogy Washington sem sürgeti a döntést.
1: A római kormány csökkentette a gázolajra kivetett jövedéki adót, jelentette be Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszter. A gazdasági tárca vezetője hangsúlyozta, hogy az intézkedés kizárólag a gázolajra vonatkozik, és 125 millió euróba kerül a költségvetés számára. A literenként 17 eurocentnek megfelelő csökkenés augusztus 6-áig érvényes.
2: A csökkentésről legutóbbi ülésén döntött a kormány, miután az utóbbi napokban az olaszországi kutaknál a benzin literenkénti ára ismét túllépte a 2 eurót, a gázolaj esetén pedig a literenkénti 2,2 euró árat, ami az olaszok számára lélektani határnak számít. Utoljára márciusban volt ilyen magas az üzemanyagok ára. Giorgia Meloni kormányfő kiemelte, hogy a nemzetközi feszültségek miatt szökött ismét magasba az üzemanyag ára. Július utolsó és augusztus első hete Olaszországban a nyári szabadságok kezdeti időszakának számít, amikor több mint 10 millió család indul gépjárművel nyaralni.
3: Sport.
1: Az Dezsele stadionban rendezik ma a Celje és az Albán Egnáció közötti mérkőzést a Bajnokok Ligája kvalifikációjának második fordulójában. A visszavágó 20 óra 15 perckor veszi kezdetét. Múlt héten Albániában játszott a két csapat, az eredmény döntetlen, 3-3 lett. Csütörtökön pedig a Konferencia Ligában szerepel három szlovén együttes, pontosabban a Koper, a Bravo és az Alumini. A szlovén férfi röplabda válogatott holnap kezdi szereplését a Kínában rendezendő Nemzetek Ligája záró tornán. Fabio Soli védencei délelőtt 9 órakor mérkőznek Törökország ellen. Győzelem esetén a Lengyelország-Ukrajna közötti párbaj nyertesével csapna össze a szlovén csapat az elődöntőben. Felkészülést tart a női röplabda válogatott az augusztusi Európa-bajnokság előtt, és várja a döntést, mely csapatok szerepelnek majd a 2027-es bajnokok ligájában. Argentina gyenge dél-amerikai kupameccs szereplése után a szlovén női válogatott helyet szerzett a világranglistán, ami elegendő lehet a történelmi továbbjutáshoz. A végső döntést augusztus közepére várják.
3: Időjárás.
2: Este és éjszaka jobbára derült idő várható. Holnap keleti irányú szél mellett túlnyomóan derült időre van kilátás. A tenger melléken megélénkül a délnyugati légmozgás. Reggel 12 és 17 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 31 és 36 fok közé melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
2: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig Gornyaradgona körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe akadozik a Steyer pálya forgalma Szlovenske Konyice előtt Maribor felé, szakaszonként akadozik a tengermelléki stráda forgalma is Logatesztől a főváros irányában.
1: Esti krónikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Cseresnyi Stünde műsorvezető és Györkös Korán délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép estéjük, a viszonthallásra!

színpad, a zaj pihenni ment. A négy fal között élünk, nekünk büntetés a csend.

Ez volt a Fanglers és a Még egyszer. Hát, aki szereti a csokoládét, az nem egyszer, hanem lehet, hogy többször is eszik egy nap, de ma feltétlenül lehet tejcsokit enni, sőt, ma feltétlenül együnk is tejcsokit, hiszen a tejcsokoládé világnapját július 28-án tartják, és hát mi mással lehetne megünnepelni méltóképpen, mint hogy ma is... És itt a lényeg, hogy ma is eszünk egy kis csokit. A világ legkedveltebb csoki fajtája egyes források szerint először folyékony formában italként terjedt el az 1800-as évek közepén és Németországban. Azóta pedig elég szép karriert futott be különféle halmazállapotban. Az első táblás csokoládét Svájcban Daniel Peter készítette, mégpedig Harry Nestlével közösen. Utóbbi név nem véletlenül cseng ismerősen ma is. Azonban nem ez az egyetlen csokis nap, mármint a mai, hanem számos speciális csokoládé napot lehet ünnepelni, az étt csokoládé napját például január 10-én, a sima csokoládé napját július 7-én, de még a fehér csokoládénak is van napja szeptember 22-én, és a csokoládével bevont akármi napját is tartják december 16-án, csak azért, hogy lehessen enni még több csokoládét. Szerencsére már azok is élvezhetik egyébként a csokit, és meg is ünnepelhetik egy kis csoki evéssel, akik valamilyen oknál fogva nem fogyaszthatják ezt a finomságot, hiszen a tejcsokoládé már mindenféle mentes formában, például cukormentesen is kapható. A mai nap pedig, ahogy említettem, a világ legkedveltebb csoki fajtájának a napja, hiszen július 28-a a tejcsokoládé világnapja.

Gyanítom, hogy a Rivieren is jó idő van, 33-37 fokkal, mindegy, hogy melyik Rivierát nézzük, tengerpart mindenhol van, átlagosan Európa tengerpartjaira bizonyócskán a 30 fok fölött érték jellemző, 33-37 fokkal, és ott az éjszakák sem hoznak olyan nagyon nagy felfrissülést, lent a tenger melléken éjszakánként is 25-26 fok van, úgyhogy mi még örülhetünk a 20 fok alatt éjszakai frissítő levegőnek. Egyébként a tenger most nagyon kellemes, nagyjából 23 és 26 fok közötti. A következő napokban pedig mindenütt másutt is, ahogy nálunk, extrém forróság lesz tapasztalható 35-40 fokkal, így a vizek hőmérséklete, a tengervíz is kifejezetten emelkedni, melegedni fog 27-29 fokra, ami már-már trópusi jellegű. Úgyhogy erre kell készülni. Ráadásul csütörtök 0 órától jövő hét kedd éjfélig hőségriasztás lesz érvényben, ami azt jelenti, hogy ez a fajta hőség rosszul léteket is okozhat, és jelentősen megterheli a szervezetünket. Ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és a hozzátartozói egészségére. Folyamatos folyadékpótlás, elsősorban a vízfogyasztása javasolt. Aztán javallott kerülni az alkoholt, a magas koffein tartalmú és cukrozott italokat, erre figyelmeztetnek a szakemberek. Ajánlott a legmelegebb, tehát a 10 és 16 óra közötti időszakban kerülni a tűző napsütést, tartózkodjanak hűvös helyen, és mellőzzék a megterhelő fizikai tevékenységet. Javasolt a lakások árnyékolása, az éjszakai átszellőztetés, és napközben a könnyű, világos színű ruházat, kell a fejfedő, és nagyon fontos az UV-védelem, bőrre és a szemet is UV-szörös napszemüveggel védjék, viselni kell, figyeljen mindenki magára. Holnap még elviselhető, de már a mainál jóval melegebb várható, és csütörtöktől érvénybe lép a hőségriasztás. Jövő hét kedd éjfélig biztosan rekordmelegre számíthatunk, akár 40 fok is lehet.

Ez volt a Train slágere, és mindjárt jön majd Deniz Orsovai Renivel, Veréb Tomék, aztán a Stereo Milk, a Magashegyi Underground, de a Szolvéves fiúk is itt lesznek. Csak előtte nézzük, hogyha a hétvégi vízes eseményt szeretnének látni, vagy azon részt venni, akkor talán most ezen a hétvégén megvalósul a 44. Lidl Balaton átúszás, mert ugye a jelenleg tervezett új időpont augusztus 1-e. Ugye eredetileg július 18-ára tűzték ki, aztán az időjárás miatt többször elhalasztották. Most a csökkenő vízhőmérséklet is közrejátszott, a tervezett augusztus 1-i dátum viszont úgy tűnik, hogy tökéletes lesz, hiszen az időjárás engedni fogja a rajtot. Az eseményre amúgy már minden hely elkelt, és teltházas lesz. Hagyományosan 5,2 kilométeres teljes távot kell teljesíteni Révfülöp és Balatonboglár között, de lehet féltávon indulni, és az átúszás mellett lesz áthúzás is, ez is szerepel a programban, ha valaki szabdeszkán szeretné megtenni ezt a távot, akkor erre is van lehetőség, tehát augusztus 1-én a mostani előrejelzések szerint megtartják a 44. Balaton átúszást. De ha a Balaton felé mennek, akkor, és arra autóznak, akkor mindenképpen figyeljék a Balatont, mert hogy az 58. kék szalag nagydíj idén július 30-án csütörtökön reggel 9 órakor rajtol el Balatonfüredről, és ez Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő vitorlás versenye. A hajósoknak maximum 48 óra áll rendelkezésükre a táv teljesítésére. A megszokott módon Balatonfüred, Balatonkenese, Siófok, Keszthely, Balatonfüred vonalon halad a mezőny. Ez légvonalban körülbelül 150-160 kilométer. Ugye a Balaton most szokatlanul alacsony, alacsony a vízállása, emiatt a szervezők a keszthelyi bóját biztonságos okokból 1600 méterrel keletebbre fogják áthelyezni, ezzel tudják garantálni, hogy a nagyobb merülésű klasszikus hajók se fenekeljenek meg a sekélyebb részeken. A meteorológiai adatok alapján a csütörtöki rajt idején gyenge szélre és komoly hőségre számíthatnak a versenyzők. Úgyhogy lehet akár a helyszínen is nézni ezt a csodálatos rendezvényt, ilyenkor tényleg megtelik a Balaton rengeteg vitorlással. A kék szalagnak van egy hivatalos előversenye, a fehér szalag, és augusztus 1-ére tervezték a díjkiosztót, 18 órakor lesz majd a Balatonfüredi téren, amit egy hagyományos utcabál zár le. Szóval a Balatonon nagyon sok esemény lesz, ami a vízhez köthető, csütörtökön, tehát kék szalag vitorlásverseny, 1-én, szombaton pedig Balaton átúszás.

Ő volt Ed Sheeran, ez pedig a Dive című slágere. Hát nincs olyan nagyon messze este 7 óra, de milyen fura így kimondani, még nagyon magasan jár a nap, hogy este 7 óra, de hát hivatalosan most már az estébe hajlunk át, és egyelőre még mindig 31 fok van itt Lendván is, de nem csak Lendvára jellemző ez, hanem az ország nagy részére a 30 fok körül érték, és éjszaka most nem lesz annyira hűvös, mint az előző éjszakákon, sőt egyre inkább meleg estékre, éjszakákra és forró nappalokra kell készülnünk, önöknek pedig arra, hogy a Muravidéki Magyar Rádió adása még folytatjuk Cserháti Zsuzsával, aztán esti mesével, és természetesen az esti éjszakai adással. Mi köszönjük szépen a délutáni figyelmet, a zenéket Király Boglárka válogatta, a hangtechnikus kolléga Györkös Gorán volt, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi Tündét hallották. Én holnap is várom önöket, ugyanígy déltől. Legyen szép estéjük!

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

0: Bence Utrosa Gabriella. Beszélgessünk. Anyuci, képzel, tegnap láttam a kémények krémét. Milyen krémet, kislányom? Nem krémet, a kémények krémét. Fekete ruhája volt, és szurkos haja, meg olyan kókori keféje. Kéményseprőt láttál? A kémények krémét és a seprűjét. Gyorsan fogatmosok, mert különben sírni fognak. Sírni? Igen, mert tudod, fáj nekik az a sok minden, amit ma megettem. Például? Hát a kakaó, meg a csoki krémes kenyér. Mintha azt mondtad volna, hogy ezt nem is ettél. Nem is, nem akartam, hogy fájjanak a fogaim. Hiszi a piszi. Igaz, aztán meg az a leves, amilyen mindig van. Mindig olyat főznek az oviban. Nem mondjuk azt, hogy Meg sem kóstoltad. Nem tudhatod, milyen az íze. Lehet, hogy nagyon finom. Elég, hogy láttam. Nem volt valami kellemes látvány. Elmondjam? Jó, nem kell. Meggyőztél. Még valami? Húsi krumplival, de lehet, hogy rizssel. Nem tudom, de elég jó volt. De mégis mi volt? Rizs vagy krumpli? Hát, olyan burgonya ízű valami, és szaft is volt rajta. Megettem. Képzeld, a saláta meg piros volt. Mintha megbeszéltük volna, hogy nem mondod ezt többé. Szerintem teli volt vitaminnal, minden saláta tele van vitaminnal. És a sok vitamintól volt olyan piros? Hát azt ugyan nem mondtam, de hidd el, hogy ilyenkor télidőben sokkal több vitamint kell fogyasztanunk, mint egyébként. Aj, de az akkor is olyan bleh volt. Na jó, van bleh, kisasszony. És ezen kívül még mit fogyasztott ma? Hiszen láttad délután egy kis krumplilevest. Te főzted, jó volt? És a sárga répa is ízlett? Milyen répa? Sárga. Azt emettem. A levesben volt. Észre se vettem, de majd máskor jobban megnézem, miket főzöl. Miért, talán rossz volt? Nem, jó volt, de azért elmegyek gyorsan fogat mosni. Utána még kapok egy kis szőlőt. Jaj, te kis torkoska! Nem lenne célszerűbb először elfogyasztani a szőlőt, majd utána jól alaposan fogat mosni? Na, mit szólsz hozzá? Jó, meggyőztél. Ide azzal a szőlővel. Abban is van vitamin, és még nem is piros. Aztán jöjjön, aminek jönnie kell, a nagy fogmosás.
1: Itt a vége, most jön vele. Szép volt, más sem volt. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!
5: MMR
6: A mi rádiónk.
7: A hét magyar nótája.

szőke hagy, kék szemű a kocsmáros néványa. Hely, ha finansz biztos volnék, adót vetnék rája. Szép szemére a hajára hetet, hét országot. Az ajkáért odaadnám az egész világot. Szép szemére a hajára hetet, hét országot. Az ajkáért odaadnám az egész

húz a virágkék, az egész világ, mikor a szemedben nézek. Égő piros haszán, égő lesz az orcán, mikor a

virágít az egész világ, mikor a szemedben nézek. Édes gyöngyvirágom, én már alig várom, hogy az enyém lehess végre. Mondd meg az anyádnak, súg meg az apádnak, nem várunk mi az új évre. Hogyha jön a nyár, nyílik a sok rózsa, újra itt leszek, viszlek a karomba. Édes gyöngyvirágom, én már alig várom, hogy az enyém lehess végre. Hogyha jön a nyár, nyílik a sok rózsa, újra itt leszek, viszlek a karomba. Édes gyöngyvirágom, én már alig várom, hogy az enyém

0: iszom rózsa, újra itt leszek, viszlek a karomba. Édes gyöngyvirágok, én már alig várom, hogy az enyém lehess végre. Hogyha jön a nyár, nyílik a sok rózsa, újra itt leszek, viszlek a karomba. Édes gyöngyvirágok, én már alig várom, hogy az enyém lehess végre.
1: Nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom. A malomban fogadtál te hű szerelmet, angyalom. De megcsaltál, mással éled, divágom. Álmos csókót meg a rózsát, hogy a malom megállott. De megcsaltál, mással éled, világon. Tán most csókolt meg a rózsát, hogy a malom megállott. Rád gondolok, mikor nékem a szívedet hazudtad. Hely fogadni a szerelmet, Hitler csalfa, de tudtad. Ó, te álnok szívedet meg, ó, te álnok szívedet meg átkozol.

emiattuk mégsem lobott a szívem. Csak azt az egy huncut húnát haszondom, hogy kegyetlenül irigylem. Elnézem a libákat, de miattuk mégse dobog a szívem. Csak azt az egy huncut húnát haszondom, hogy kegyetlenül irigylem. Ortobágyi halastónál 13 liba úszik egy sorba.

igen. Az embernek az is sok már, ha egy asszony komandíroz mellettem. Jobbra balra regulázza, 13 fehér lipa menyecske. Az embernek az is

0: itt a nyár. Régen is csak így volt, most is így szokás. Ha elhagy egy kislány, jöhetne más. Régen is csak így volt, most is így szokás. Ha elhagy egy kislány, jöhetne más. Téphetnék én rózsát, sárgát, pirosat. Ölelhetnék kislány, szépet, csinosat. Nem búsulok többé, mert búsulni kár. Te vagy az én rózsám, mindörökre már. Nem búsulok többé, mert búsulni kár. Te vagy az én rózsám, mindörökre már. Nem búsulok többé, mert búsulni kár. Te vagy az én rózsám, mindörökre már. Nem búsulok többé, mert búsulni kár. Te vagy az én rózsám, mindörökre már.
1: Vesztél volna, a homokos nőre.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a keddi hírmagazin jelentkezik ezúttal egy témával. Környékünkön elsősorban Hosszúfaluban az oltatlan kutyáknál felütötte fejét a parvovírus, amely az egyik legsúlyosabb és legveszélyesebb bélgyulladásos betegséget okozza. Nagyon erős hányással, véres hasmenéssel és kiszáradással jár, ami halálos lehet. A vírus okozta fertőzés tüneteiről és a szükséges intézkedésekről Tyese Zserdin Zsálikot, a Lendvai Állatorvosi Rendelő állatorvosát kérdezte Szőke Krisztina.
2: Trenutno imamo izbruh parvoviroze na območju občine Lendava, natančnejše v vasi Dolga Vas, na območju, kjer se nahaja...
3: Parvovírus járvány tört ki Lendva község területén, pontosabban Hosszúfalu azon részén, ahol nagyobb számban fordulnak elő olyan kutyák, amelyek nincsenek beoltva. Ez a vírus nagyon veszélyes, hiszen nagyon gyorsan terjed. Hosszú ideig életképes marad, akár gazda szervezet nélkül is, és hónapokig jelen van a környezetben. A legveszélyeztetettebbek a kölyök kutyák és az oltatlan kutyák. Eddig 7 kutya pusztult el parvovírustól, de legalább 5 kutyáról már tudjuk, hogy fertőzött.
4: Magyarázta Tyese Zserdin Zsálik állatorvos. Hogyan lehet védekezni a vírus ellen? Mire kell ügyelni? Milyen tünetei vannak a betegségnek? Érdeklődtünk az állatorvostól.
2: Najprej bi poudarila, naj vsi lastniki psov preverijo, če njihov kuža redno cepljen, ker je cepivo nudi zelo visoko zaščito.
3: A gazdik először ellenőrizzék, hogy kutyájuk megkapta-e az összes szükséges oltást. Az oltószer ugyanis magas fokú védettséget biztosít. A rendszeresen oltott kutyáknál gyakorlatilag nem is jelentkezik a betegség. Az oltatlan kutyák esetében pedig a gazdik legyenek figyelmesek a következő tünetekre. Az első a hányás, aztán az étvágytalanság. A kutyák nyugodtabbak a megszokottnál. A betegség előre haladtával erős hasmenés jelentkezik az ebeknél, ami vérrel is járhat. Ezután nagyon gyors a betegség lefolyása. Súlyos kiszáradás lép fel. Támogató kezelés hiány szinte minden esetben halállal jár a fertőzés. A támogató kezelés ellenére is nagyon magas az elhalálozás aránya. A fertőzött és megbetegedett kutyák akár 90%-a elpusztul. A legrosszabb, amikor a kölyök alom fertőződik meg. Nagyon rövid időn belül terjed a fertőzés egyik kutyáról a másikra, és 48 órán belül már nagyon súlyos következményei lehetnek. A következő napokban a kölykök elpusztulhatnak, illetve ha azt látjuk, hogy terjed a betegség, akkor a legjobb, ha az eutanázia mellett döntünk.
4: Amennyiben tehát parvofertőzésre gyanakszik, azonnal vigyel kedvencét az állatorvoshoz, hiszen ez egy súlyos és életveszélyes betegség. Milyen támogató kezelésben részesülhetnek a beteg kutyusok?
2: Podporna terapia, predvsem tekočinska terapia, se pravi infúzia, da nadomeščamo izgubo tekočine in popravljamo dehidracijo.
3: A támogató kezelés elsősorban az infúziót, azaz a folyadékpótlást és a kiszáradás orvoslását jelenti. Olyan gyógyszereket adunk, amelyek enyhítik a hányást. Fontos továbbá a megfelelő eledel is, hiszen a vírus azokat a bélsejteket károsítja meg, amelyek a tápanyagok felszívódását teszik lehetővé. Esetleg még vitaminokat adhatunk, és ezzel kiismerítettük a lehetőségeket.
2: Črevesne celice, ki absorbirajo hranila, kakšni vitamini, potem pa smo že izčrpali možnosti.
4: Figyelmeztetett Tyese Zserdin Zsálik lendvai állatorvos. Az állatgazdák pedig tartsák szem előtt, hogy az oltás segít megvédeni a kutyákat a súlyos, gyakran életveszélyes fertőző betegségektől. A beoltott kutyák kisebb valószínűséggel betegednek meg, és ha mégis megfertőződnek, a betegség lefolyása általában enyhébb. Az oltások emellett csökkentik a vírusok terjedését az állatok között, így hozzájárulnak a kölyök kutyák, az idős vagy legyengült immunrendszerű ebek védelméhez is.
1: A keddi hírmagazint hallották, Szőke Krisztina nevében is köszönöm figyelmüket.

0: MMR.
1: Találtam. Nyugodt tulajdonosa átveheti a hangot, bemondolnám.

haragtova lépel, de ha nem mondod, mi a bajod, még azt hiszem, hogy nincsen, mert tudod, hogy evidens, bennem él, él. Egy a világunk, a sok kicsit, de meg én nem mondtam, hát mondom, nem hagyom, hogy elbeszél. Közös univerzumunk,

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A 21. Magyar Rádióban.

0: MMR.
1: A mi rádiunk.
2: Sok kacat, ócska ságy,

Fut az idő, de mindig ő marad a lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt a pók az indokon, túli bent lakó. Pereg az életmozi, halad a sorsvonat, és a

Moravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: Lehettem volna valaki más, de a más az valaki más lett. Mert a szerencsét keserű cseppekben diktálta belém akkor az élet. Mert egy furcsa tanár nem engedte meg, hogy igazi művész legyek. Bár a keserű lassan édes lett, most valamit még...
1: Uravidéki Magyar Rádió. A régió hang.

0: Csónakos.
1: Itt leszek.
0: Barabás.
2: Itt leszek.
0: Nemecsek.
3: Itt leszek.
0: Leszik.
4: Itt leszek.
0: Richter.
5: Itt leszek.
0: Weiss.
6: Itt leszek.
0: Csele.
7: Itt leszek.
0: Kolnai.